0: I've got. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, most például Miley Cyrus-tól, aki ugye a Hannah Montana sorozatban tűnt fel, ami már 20 éves. Ho-ho-ho! Na ez meg a Mark Ronsonnal közös igazi mai sláger Miley Cyrus-tól, Nothing Beats Like Your Heart, már indító is. This one.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy csillen a fogyadásban, aki új hajjal mutatkozott be néhány nappal ezelőtt. Hát nem teljesen kopaszra, de ilyen egész rövid tűsire vágatta a haját, és hozzáteszem, ez is jól áll neki. Ez meg a Camera című dalából a Cyril által készített remix, aki május 24-én itt Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ha valaki nagyon szeretne beachbellit magának, hát még éppen talán szűken időben van, de azért már kemény edzés terv kell. Ebben viszont akár Joel Corey is tud segíteni, aki egyébként személyi edző is többek között amellett, hogy világhírű DJ, bár hogy át személyi edzősködéssel direktben nem foglalkozik. Most viszont van applikációja, ami ezt csinálja. Sok bizniszben benne van. Ez meg az a dal, amit a Galantis-szal készített Joel Corey, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt Rádió

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is nagy újdonságok, Ray, Where is my husband, vagy éppen Hypaton is az Out of my head. Nagy kedvencek, például Rihanna-tól, vagy éppen Martin Garrix-től, a kezdésen pedig a hangulatot Loya alapozza meg a Get Lucky-val. Pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik paciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: A magas vérnyomás négy betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktató filmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérés. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomásmérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomásmérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higanyminéter feletti vérnyomásértéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csá!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Mari Sabrina Carpenter, aki ott volt a Grammy Gálán, hamarosan pedig a filmvászon, az Alice Csodaországban szerepel, de nem csak szerepel, hanem producer is lesz a vadi új verzióban. Ez meg az igazi mai slágere, Sabrina Carpenter és az Espresso itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a verziót a Disturbed The Sound of Silence-éből Cyril készítette, aki május 24-éről jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de rajta kívül olyan világszerök, mint Sanfed, a Swish Disco is érkezik, a színpadunkon Accent és Tóth Abigail párosa nyárna slágerével szól. Tényleg nagyon készülünk. A dátum még egyszer május 24-e, ezen a hétvégén pedig a Rádió 1-en akár óránként is lehet belépőt nyerni a bulinkra. Nagy esély! Figyeljünk oda! Kámrád jön, az igazi mai slágerek között az egyik legújabb tőle a Hug Yourself, amit már is indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagy lendület most a Jonas Brothers-től. És óriási kedvenc a folytatásban Ray Daltontól a Blood Runnin, amit indítok. Közben viszont nagyon fontos info, jövő héten Vadiójáték Balázséknál jön a tavaszi nagy takarítás. Elképesztően menő ajándékokért. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, jön a jubileumi suli sárkányverseny. Biciklit és rollert loptak fiatalkorúak. Demeter Dia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Május 29-én rendezik meg az 5. suli sárkány sárkányhajó versenyt Kecskeméten. Az esemény évről évre egyre több diákot mozgat meg. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidőközpont lesz. A híres.hu azt írja, a látványos esemény célja a versenyzés mellett a közösségépítés, a sport szeretetének erősítése és az iskolák közötti kapcsolatok elmélyítése. A megmérettetésre általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek, a nevezéseket május 24-ig fogadják a szervezők. Biciklit és rollert is elloptak fiatalkorúak egy iskolából. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a napokban egy ballószögi intézmény igazgatója tett bejelentést, hogy eltűntek a kétkerekű járművek. Egy 4 fős társaság egyik 14 éves tagja volt a tettes, társai a közelben figyeltek. A fiatalok külön váltak és menekülni próbáltak a lopott eszközökkel, de a gyors intézkedésnek köszönhetően csak pár utcányira jutottak. A fiú korábban egy ballószögi ház kapujáról az elektromos kapulámpáját és csengőjét is eltávolította, egy másik ingatlanról pedig egy postaládát próbált elvinni. A 14 éves elkövetőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Társait lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk déli szél mellett. 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden 5., 65 év fölött pedig minden 3. páciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
6: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomás mérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomás mérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higgadtmilliméter feletti vérnyomás értéket mérünk. Mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, május 3-a van. 5 óra után járunk 10 perccel az Irmák és a Tímeák, a névnaposok, nekik sok boldogságot. Az igazi mai slágereket ebben az órában is én indítom. Nem sokára Dua Lipa, Shawn Mendes és a Prayer in Sea című felvétel is jön Robin Schulztól, előtte viszont Blondie, Stevie Appleton és a Never

ez a dal, Shawn Mendes, Treat You Better, ami pörgött, és nagyon figyeljük a dalokat, mert hogy ma is játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőt lehet nyerni, többször is, 10 órától. Most meg Félix Jénjén a Seusszal, ez a Walk With Me itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az időjárás az kb. Olyan lesz, mint tegnap. Talán még egy picit melegebb, akár 23 fok, szép napsütés. Hát én ezt imádom. Na, hogy a folytatást is, Joel Corey, Be Alright, pár perc is a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalom figyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék Roadshow-t pedig mindenki vésse be erősen a naptárába, főleg ha Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros vagy Debrecen környékén lakik, bár azért ezekre a roadshow-kra azért messzebbről is el szoktak utazni, és megéri most is délutáni roadshow Balázsékkal 5 órától este 8-ig, előtte pedig 4-től 5-ig live mix ugyancsak élőben, ugyancsak a helyszínről. Nagyon menő lesz, hát az arról ne is beszéljünk, hogy egy csomó ajándékkal is készülünk. 8-tól egyébként ma is Balázsék Weekend, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. Most például Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztárjának a remixében. Csak itt a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új közösségi központ épül Kadafalván, enyhíthető a vizsgadruk, idén is lesznek honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évvégén elindulhat a tereprendezés a Kadaelek egészségügyi és közösségi központ helyén, írja a hírös.hu. A beruházás kivételi tervei már elkészültek, hamarosan az uniós közbeszerzési eljárást is kiírják. Az épületegység két funkciót, egészségügyi és közösségi feladatokat lát majd el. A tervek szerint épülnek majd parkolók, kerékpártárolók is, kialakítanak zöld felületeket, elhelyeznek utcabútorokat, és a Kadaelek szobor elhelyezése is megtörténik. Az épület előtti terület a tervek szerint új központi térré válik Kadafalván, írja a portál. A tereprendezés várhatóan az év végén indulhat el. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadruk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok, csak nem 60 különböző tematika, és több ezer férőhely közül választatnak a jelentkezők. A táborokban a 12-25 éves korosztály testközelből ismerheti meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Idén is lesznek hagyományőrző, légierős és ejtőernyős, lovas és szárazföldi kalandtáborok is mások mellett. Kecskeméten légierős tábor várja a gyerekeket, akik megismerhetik a légierő feladatait, a repülődandárnál rendszeresített repülőtechnikai eszközöket. Kiskunhalason pedig lovastábort szerveznek. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a páros pedig ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Tóth Abigail és Accent párosa. Velük is bulizhatunk majd. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Konkáma, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 06.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Sok jó dalt köszönhetünk Rádió Egy DJ-knek, de az utóbbi időben ezek közül nekem az egyik favoritom ez a felvétel, amit igen, Rádió Egy DJ-k kezdtek eljátszani először Magyarországon. Jó ideje hallhatjuk már a World Is My Radio Show-ban is, és végre én is indíthatom. Hi Patton, Norma J. Martin, Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Rádi csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. 10 órától itt az esély nyerni páros belépőket a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Nem csalás, nem álmítás, nem varázslat. Mutatom a részleteket, aztán pedig hozom ezt a nagy kedvencet Lady Gagától, az Abrakadabra már bekészítve a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az édesanyákat ünnepeljük ma, jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádióknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
1: Jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál Kecskeméten. A május 8-a és 10-e közötti ingyenes eseményen a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek kerülnek fókuszba. A város főterén számos program várja az érdeklődőket. Néptánc és népzene, gasztronómiai kóstolók, mesterségbemutatók és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. A gyerekeket népi játszóház, kisállatsimogató, népmesevetítés is várja. A pénteki ünnepélyes megnyitón hirdetik ki, melyik bor viselheti a Kecskemét város bora címet. Szombaton elsősorban a családoké a főszerep, vasárnap pedig a gasztronómia kerül a középpontba. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része a Hungarikum kiállítás lesz, de az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. A TOP Plusz keretében megvalósuló projekt a társadalmi hátrányok mérséklését és a szolgáltatási hiányok csökkentését célozza. A program fókuszában a demenciával élők, a fogyatékossággal élők, valamint a szenvedélybetegségektől és a mentális problémáktól veszélyeztetett fiatalok állnak, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. A projekt a tervek szerint ez év szeptemberében indulhat, és 2029 áprilisáig tart majd. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy pedig Accent, aki itt lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, amire ma is lehet belépőket nyerni. Most meg Megan Trainor jön.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap már jönnek Balázsék, 6 órától itt lesznek a stúdióban, jövő héten. Viszont reggel még a stúdióban, délután viszont már az első rócsó helyszínen Győrben. Na, hogy hova mennek még ezen kívül, ezt mutatom most, minden info a rócsóról, aztán pedig Loé és a Getláki az igazi mai slágerek között a rádió egyen. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, jön a jubileumi suli sárkányverseny. Biciklit és rollert loptak fiatalkorúak. Demeter Dia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Május 29-én rendezik meg az 5. suli sárkány sárkányhajó versenyt Kecskeméten. Az esemény évről évre egyre több diákot mozgat meg. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidőközpont lesz. A hírös.hu azt írja, a látványos esemény célja a versenyzés mellett a közösségépítés, a sport szeretetének erősítése és az iskolák közötti kapcsolatok elmélyítése. A megmérettetésre általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek, a nevezéseket május 24-ig fogadják a szervezők. Biciklit és rollert is elloptak fiatalkorúak egy iskolából. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a napokban egy ballószögi intézmény igazgatója tett bejelentést, hogy eltűntek a kétkerekű járművek. Egy 4 fős társaság egyik 14 éves tagja volt a tettes, társai a közelben figyeltek. A fiatalok külön váltak és menekülni próbáltak a lopott eszközökkel, de a gyors intézkedésnek köszönhetően csak pár utcányira jutottak. A fiú korábban egy ballószögi ház kapujáról az elektromos kapulámpáját és csengőjét is eltávolította, egy másik ingatlanról pedig egy postaládát próbált elvinni. A 14 éves elkövetőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Társait lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, 6 perccel egészen pontosan. Szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás, pedig Purple Disco Machine, aki ennek a nyárnak egy jó részét Ibizán tölti, az egyik legmenőbb klubban zené majd csütörtökönként, nagyon menő vendége.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a nyáron rengeteg nagy előadó jön Magyarországra, többek között a One Republic is koncertezni fog. Most Kygóval közösen hozzák az igazi mai slágert. Ez a Chasing Paradise.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ki az, aki szeretne egy páros belépőt a Rádió egy születésnapi fesztiválra, kezeket a magasba, mondanám, ezt egy fesztiválon lennénk, de most még nem ott vagyunk, ott majd május 24-én leszünk, de a kérdés viszont komoly, mert hogy lesz ma játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, 10 óra után kell nagyon figyelni bennünket, meg persze a fesztiválunk fellépőit. Mutatom a játék részleteit, aztán pedig Martin Garrix-szel folytatom.

0: termékmegjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszója

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új közösségi központ épül Kadafalván, enyhíthető a vizsgadrukk, idén is lesznek honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évvégén elindulhat a tereprendezés a Kadaelek egészségügyi és közösségi központ helyén, írja a hírös.hu. A beruházás kivételi tervei már elkészültek, hamarosan az uniós közbeszerzési eljárást is kiírják. Az épületegység két funkciót, egészségügyi és közösségi feladatokat lát majd el. A tervek szerint épülnek majd parkolók, kerékpártárolók is, kialakítanak zöld felületeket, elhelyeznek utcabútorokat, és a Kadaelek szobor elhelyezése is megtörténik. Az épület előtti terület a tervek szerint új központi térré válik Kadafalván, írja a portál. A tereprendezés várhatóan az év végén indulhat el. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok, csak nem 60 különböző tematika, és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A táborokban a 12-25 éves korosztály testközelből ismerheti meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Idén is lesznek hagyományőrző, légierős és ejtőernyős, lovas és szárazföldi kalandtáborok is mások mellett. Kecskeméten légierős tábor várja a gyerekeket, akik megismerhetik a légierő feladatait, a repülődandárnál rendszeresített repülőtechnikai eszközöket. Kiskunhalason pedig lovastábort szerveznek. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet átmenetileg kísérheti kélénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők, holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tudom, mi vágyjuk a hosszú hétvégéket, és tudom, ez már a harmadik napja a hosszú hétvégének holnap meló, de nyugalom, májusban lesz még egy hosszú hétvégénk, pünköstkor. Így azért menőbb, és speciál pont pünköstkor lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, addig pedig a legnagyobb kedvencek között most egy csirányi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és már csak egy hét is indítják a rocsót, holnap viszont vadi új játékot indítanak, a tavaszi nagy takarítást. Én pedig indítom az újdonságot most Ray Daltontól, ez a Blood Runner. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-je.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul...

0: segíteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: énekeljen!
1: Jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
8: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
4: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerez örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: A Rádió 1 gong nem hagy

0: Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az édesanyákat ünnepeljük ma, jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
2: Jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál Kecskeméten. A május 8-a és 10-e közötti ingyenes eseményen a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek kerülnek fókuszba. A város főterén számos program várja az érdeklődőket. Néptánc és népzene, gasztronómiai kóstolók, mesterségbemutatók és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. A gyerekeket népi játszóház, kisállatsimogató, népmesevetítés is várja. A pénteki ünnepélyes megnyitón hirdetik ki, melyik bor viselheti a Kecskemét város bora címet. Szombaton elsősorban a családoké a főszerep, vasárnap pedig a gasztronómia kerül a középpontba. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része a Hungarikum kiállítás lesz, de az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. A TOP Plusz keretében megvalósuló projekt a társadalmi hátrányok mérséklését és a szolgáltatás hiányok csökkentését célozza. A program fókuszában a demenciával élők, a fogyatékossággal élők, valamint a szenvedélybetegségektől és a mentális problémáktól veszélyeztetett fiatalok állnak, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. A projekt a tervek szerint ez év szeptemberében indulhat, és 2029 áprilisáig tart majd. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: ez? Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tidenivel beszélgetünk a következő fél óra, 3-4 órában, mert a Kreator TV megjelent róla egy életrajzi film dokumentum, hogy megkérdezzük, hogy mit mondjunk erről, ahol ő nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszél az ő az utóbbi éveiről, mélységekről, magasságról, kilábolásról, újrakezdésről és sok mindenről. Ugye a film címe Maszk mögött, és ezt ugye szó szerint kell érteni, mert hogy Tideni jelen pillanatban is ugye maszkban jár, ennek is majd az okát pontosan megkérdezzük. Nagyon sok fiatal hallgat bennünket, nagyon sokaknak példakép, nagyon sokan szeretik az ő zenéjét, ezt az érát, amit ő jelen pillanatban képvisel, és hát akár motiváció, akár elrettentő példa, akár ijesztő példa, akár hát tulajdonképpen az összes véglet meg lehet mindenkinek, aki megérti az ő történetét. És fontos is erről beszélni. Közben itt nagy rendezkedés van, de közben megérkeztetek. Jó reggelt kívánunk, ciao, hello, várja. Az van, hogy még nem is szólsz, úgyhogy nem szól az a mikrofonunk, Zsül, mert nem ellenőriztük le erről, úgyhogy még ígyatok egy kávét, ígyatok egy vizet nyugodtan, mert hogy nem annyira.
2: Valakinek, hozzunk valamit, reggelit.
3: Hát vagy gyere át ide az én helyemre.
1: Mindjárt Zsül megoldja. Szoktunk csinálni egy próbát. Általában, ha jön egy vendég, hogy megnézzük azt a mikrofont, ahol beül, hogy szól-e. De ezt most nem csináltuk meg. Mi újság, addig Juliska, te szólsz, hogy vagy?
3: Én igen, de azért mondom, hogy cseréljünk helyet.
1: Mennyi idő, Zsül? Szóval, hello, Dani, jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánunk.
1: Na, mi az emberek első reakció, amikor így látnak téged? Én már tökre megszoktak, meg futottunk össze buliban, nem olyan régen. Igen, látom, hogy ezt hordod, ezt a maszkot. Megszokják, meg lehet ezt szokni? Tud ez teljesen természetessé válni, hogy te most is itt egy maszkban ülsz előttünk?
4: Én azt vettem észre, hogy most már kezdik megszokni az emberek, de nyilvánvalóan azért elég sok helyen furcsán néznek rám elsőre, mert nem nagyon tudják, hogy valami maszkos bába jöttek, vagy én tévedtem el. De nyilván azért most már ez így valamennyire hozzám nőtt, úgyhogy... Én hát, is kénytelen voltam hozzászokni, meg kicsit az emberek is.
2: Figyelj, én nem találkoztam így veled, de nyilván tudom a sztorit, ugye megkövettem, megnéztem a dolgot. Azért, mikor így összefutottunk, az ember alapból nyel egyet, hogy...
4: Abszolút, persze.
2: Passzus, ez a csávó, ez nem kamuszta, ő tényleg ebben van.
4: Igen, tehát, igen. Kicsit furcsa nekem is azért, így minden napokban, nyilván nem mindenhova hordom, de a legtöbb helyre igen.
3: Meddig marad?
4: Ezt még sajnos nem tudok pontosan mondani, egy pár hónapig azért még ez rajtam lesz. Idén reméljük, hogy lekerül.
1: Egy kardot és egy kalapot, ha fogsz, akkor
4: egy zorrót.
1: Gyuli, azt mondta, és úgy vezettünk föl téged, csak azért kérdezem, hogy tényleg így van-e, vagy ebből a készítésből készült a film, hogy annyi mindent mondtak, meg annyi pletyka, meg annyi mindent terjengett, hogy már úgy döntöttél, hogy jó, akkor egyszer leülsz és elmondod a Kreator TV-nek ezt az egészet, hogy hogy indult, milyen mélyre mentél, hogy van ebből kilábalás, mi a kilábalás útja, módja, hogy egyszer legyen ez tisztább öntve. Ezért született ez a talán két részes film, ugye?
4: Igen. Hát alapvetően abszolút ezért, leginkább azért, hogy én mondhassam el a történetemet, nem mások próbálják meg előadni ezt, és ne legyen az a sok ferdítés, és azt gondoltam, hogy tartozom ennyivel mind a közönségemnek, mind magamnak, mind a közösségemnek, mert azért nyilvánvalóan sokat vártak tőlem, és sokan elvárták azt, hogy visszatérek önmagamhoz, és azért jó újra itt lenni.
3: Mik a visszajelzések?
4: Abszolút pozitívak, mi azt vettük észre, hogy az embereknek tetszett az a fajta őszintesség, amivel odaültem. Nyilvánvalóan ezt nem is szerettük volna, meg nem is lehetett volna másképpen. Igen.
2: Már nekünk is jött olyan SMS, hogy volt, aki kifejezetten nem kedvelt téged, nem tudom, mi alapján gondolom, munkás
4: és
2: akármi. Sem. Mi?
1: Most
2: már kiderült, hogy mekkora egy köszön. Nem, hogy megnézte a filmet, és azt mondta, hogy figyelj, tök jó, hogy a csávó így
4: ennek kiállt. Tökre örülök egyébként, igen. Meg nyilvánvalóan abszolút annak örülök a legjobban, hogyha ez nem egy ilyen mosdató, nem mártírkodó szerep akart lenni, hanem el akartam mesélni a történetemet, és hogyha ez valakinek tud pluszban még segíteni a saját élethelyzetén, annak meg pluszban olyan örülök.
1: Volt egy pont, egy határozott, deklarálható olyan pont, amikor elkezdett kicsúszni a lábad alól a talaj, vagy ez egy folyamat, hogy ebbe az ember csúszik bele? Itt ugye a K-Kevines összeköltözést és az elképesztő bulikat indítottuk, egyfajta startpontnak. Ez volt az, amikor hát, elindultál?
4: Szerintem abszolút ez egy folyamat, egy hosszú folyamat, amiben nehéz megtalálni a kiinduló pontokat. Itt több olyan pont van, amin el tud indulni, el tud csúszni az ember, és azt gondolom, hogy ezeknek a sokassága, hogyha egy idő után nem veszi észre az ember, akkor nagyon hamar ezek megsokszorozódnak, és akkor már nagyon nehéz megtalálni azt a fordulópontot is.
2: De az érdekes kérdés, hogy mi az, hogy nem veszed észre?
4: Ez a folyamatos mindennapokban, ugye az életstílus maga, amit én képviseltem az elmúlt években, meg amiben benne vagyok a zene által, azért az nehezen hagyja, hogy észrevegyem magam hamar. Hogyha nincs körülöttem az a csapat, meg az a baráti kör, meg a család, akik erre oda tudnak figyelni, akkor is, amikor én nem, akkor talán még nehezebb ez az egész. Nyilván itt folyamatosan koncertekre járunk,

0: 4 napig nem alszol, és azt mondják, hogy haver, ez így nem lesz jó. Tehát, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, srácok, igazatok van.
1: Én azt gondolom, hogy annak, ami történt is, hogy kaptam egy-két nagyon nagy pofont az élettől, amit már nagyon rég megérdemeltem. És szerintem, hogyha nincsenek azok a pontok, azok a nagyobb töréspontok, amiknél már én is észreveszem magam, alapvetően nem nagyon tudták megmondani nekem, hogy mit csináljak. Elég önfejű voltam.
2: Hány évig tartott ez az önpusztítás? Körülbelül mennyi ideig?
1: Körülbelül 2 évig.
2: 2 évig. Ez mit jelent? Hogy nézett ez ki valójában? Hogy nézett ki egy napot? Hogy nézett ki egy 4 napos buli? Hogy nézett az ki, amikor 50 autó állt az utcába, és nem fértek el, mert tudták, hogy 3 napos házi bulira kell menni, miközben ezt a 3 napot te talpon és ébren csináltad végig? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát erről hosszasan lehetne mesélni. Nem tudom, hogy mennyire mennék bele a részletekbe. Igazából itt nyilvánvalóan az volt az alapvető kiinduló pont, hogy amikor elindultunk koncertre, én ott kerültem egy bizonyos állapotba, hogyha olyan volt a kedvem, vagy magam alatt voltam, vagy nem volt erőm az egészhez. A koncert utáni feldobottság, meg ez az adrenalin érzés, meg hogy ott jársz a fellegekbe, ez nagyon ki tudja tolni ezeket a dolgokat még tovább, és akkor mondjuk utána elmész bulizni, akkor a buli után nem tudtam aludni, vagy nem aludtam, vagy nem feküdtem le, vagy keveset aludtam, és már jött a másik nap, jött a következő koncert, és újra, és újra, és újra, és újra. És ebben nagyon hamar el tudja veszteni az ember a kontrollt, hogyha nem figyel oda.
2: Mérhetetlen mennyiségű pénz, mérhetetlen mennyiségű nő, és hát amiről szó van a filmben, hogy mérhetetlen mennyiségű kábítószer. Ez egy konkrét kábítószer, ez csak kokain, vagy ez minden másfajta kábítószer is?
1: Többnyire egy, igen.
2: Ez maga volt a kokain. Igen, igen. Ez mit jelent, hogy amikor a legmélyén voltál, akkor a napi mennyiséged az körülbelül, hogy kell elképzelni, mennyi volt?
1: Hát ezt nem tudnám bemérni, meg nem is biztos, hogy szeretném, de a lényeg az, hogy több, mint kellett volna. De alapvetően bármennyi több lett volna, mint akkoriba kellett volna.
2: Készítettél erről egy számvetés, vagy egy költségvetés, hogy akár naponta, vagy havonta körülbelül mennyi pénz ment el arra, amit te kifejezetten csak és kizárólag a kábítószerre töltöttél?
1: Nem tudom, hogy csak arra költöttem, de volt egy körülbelüli számvetésem, hogy havonta mennyit költöttem, igen. Azt nem esett.
3: Nagyobb jól. Budai ház, vagy kisebb?
1: Valami biztos kijött volna belőle, igen.
2: Azért kérdezem, és azért szeretném, mert nagyon sok fiatal hallgat bennünket, hogy lássák azért ennek a másik oldalát is. Hát oké, hogy pénz, buli, hírnév, stb. De hogyha azt mondod, hogy egy év alatt vagy 2 év alatt azért egy 100-200 milliós nagyságrend, ami kifolyt a kezedből, akkor az azért ez egy reális összeg egyébként.
1: Abszolút. Sajnos igen. Aha.
0: Vannak koncert élményeid, amikor így effektíven nincs meg?
1: Inkább
0: tehát
1: olyan,
0: úgy állsz a színpadon, hogy nem tudod, hogy kerültél oda, ki hozott le, mit
1: nem, nem, ilyen, ennyire soha nem, szerencsére, ilyen soha nem volt, tehát a koncerteket mindig megéltem az abszolút a lehető legjobb formába, ahogy csak tudtam, és azokat mindig is imádtam, akkor is, amikor nagyon magam alatt voltam, a színpad volt az a hely, ahol otthon éreztem magam, és ami nagyon feldobott engem, és talán az volt az, ami nem mindig hagyott engem ott a padlón, hanem az volt, ami felrángatott onnan. Én előtte vagy utána voltam rosszul, vagy mind lelkileg, vagy esetenként ugye fizikai állapotban is, de a színpadon mindig azt éreztem, hogy én ott kicsattanok.
2: Van a filmben egy olyan mondat is, hogy amikor a barátok mentek hozzád egy-egy buli után, vagy megkeresek, akkor mindig úgy mentek be az ajtón, hogy nem tudták, hogy életben vagy-e.
1: Volt sajnos ilyen időszak, igen, amikor azért nem volt készpénznek vehető, hogy én 100%-os állapotban leszek. Szerencsére nagy baj nem történt, mondhatom így.
2: De a 100%-os állapotban lenni és az életben lenni, az nem ugyanaz azért.
1: Inkább finoman fogalmaztam.
2: Mert ez egy influenza.
1: Igen,
2: hogy nem vagyok 100%-os életben. Különbség. A filmben konkrétan azt hangzik, hogy nem tudták, hogy életben találnak el.
1: Volt ilyenre példa, igen, sajnos, amikor voltak annyira megijedve a barátaim, hogy ez számukra ez is egy opció volt fejben, szerencsére azért ilyen nem történt végül.
3: De még az se elég, amikor ilyen állapotba kerülsz, hogy azt mondd, hogy vége.
1: Az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudja az ember a határait. Nem nagyon érzi, és nem nagyon akarja érezni. Tehát teljesen más flow state ez. Tehát teljesen más állapotba kerül az ember fejbe. Nem nagyon akarod ezeket a dolgokat észrevenni ilyenkor.
0: Ugye ebben a filmen elmondtad, hogy te egy csomó lehetőséget kaptál, például műsorvezetésre is.
1: Igen.
0: Amit gyakorlatilag eljátszottál, mert hogy nem voltál megfelelő állapotban. Szerinted most, hogy új lapot nyitsz, tiszta lapot, most ezek a lehetőségek majd visszajönnek, kapsz majd még új esélyt, vagy...
1: Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphattam ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök, mert itt van a lehetőség arra, hogy újra megmutassam, hogy egyébként én mire is vagyok képes így a tévés szempontból is, illetve hogy tényleg valójában ott van a helyem. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban majd, és nagyon várom a közös munkát, mert most már megláthatják az emberek, hogy alapvetően én mennyire ott tudok lenni fejben.
2: De a kábítószer mellé azt is mondtad, hogy azért bejött nagyon sok fájdalom.

0: csillapított. Ez egy dominó, ami így elkezd eldőlni, hogy van a kábítószer, de mellette már megjelennek fizikai tünetek, fizikai fájdalmak, amiket aztán elképesztő mennyiségű gyógyszerrel próbáltál karbantartani. Tehát ez akkor már egy ilyen koktél volt, amint te éltél.
1: Igen, sajnos nyilván ezek a dolgok vonzák egymást, és ilyenkor a baj csőstül jön. Tehát nem csak egy fronton támad a rossz, hanem ilyenkor belerángatod magad sok minden másba is.
0: Mi az önreflexió, hogy mi a visszajelzése? Mindenki, hogy bajban van, család, barátok, zenésztársak próbálnak segíteni. Mivel hárítottad, vagy mi volt az, amit mondtad, hogy gyerekek, jól vagyok, köszönöm, megoldom?
1: Az önfejűségem az, hogy azt gondoltam, hogy én mindent túlélek, mindent kibírok, hiszen jól megy a szekér, jól megy a karrier, azt éreztem akkor, meg nagyjából ez így is volt. És akkor ilyen könnyű önállításba kerülni, hogy amúgy minden rendben van.
2: Hát meg, hogy kézben tartod a dolgokat.
1: Igen. De közben meg egyáltalán nem.
2: Ha ez azért elhangzik a dokumentumfilmben is, hogy tehát neked, te azért hordod a maszkot, mert hogy szétesett az orrod. Szerinted, ha ez nem történik meg, akkor mi most itt ülünk és beszélgetünk?
1: Én azt gondolom, hogy más formáról van, és talán más dolgokról beszélhetnénk itt, de szerintem van rá sansz, hogy itt ülnék. Szerintem sok mindent lehetett volna máshogy csinálni, sok mindent lehetne megbánni. Ha ezek a dolgok nem történnek meg, akkor nem az vagyok, aki most vagyok, és lehet, hogy sose tanulok meg olyan dolgokat, amiket meg kellett volna hamarabb.
3: Drága volt az ára.
1: Igen, ezt hívják tanuló pénz.
3: Így van. Figyelj, csak itt ugye azt mondod, hogy körülbelül 2 év volt az, amikor tényleg rendesen beleestél ebbe a dologba. Most te tiszta vagy?
1: Abszolút. 100%.
3: Mennyi idő volt ez? Mikor tetted le? Mikor volt az utolsó alkalom?
1: Több mint fél évvel ezelőtt.
3: Fél év, és akkor fél év után nem kellett rehabra menni? Hát mindig azt halljuk,
1: nem, szerencsére az volt nekem, hogy én szakemberhez is akkor mentem el, amikor én ezt letettem, mint egy utóterápiaként kibeszélni ezt az egészet. Nyilvánvalóan tehát le lehetett volna előbb állni ezekkel a dolgokkal, meg ezzel az önpusztítással. Sajnos nekem eljutott egy olyan pontra, amikor már magamtól is meg tudtam tenni, mert annyira elegem volt, és annyira kaptam a pofonokat. Úgyhogy tehát konkrétan elmentem a falig.
0: Az első pillanat, az első buli, amikor kipróbálod, az még megmaradt? Vagy az megvan? Amikor legelőször megmaradt az a történet. És innen tulajdonképpen az embernek mi kell a fordulóponthoz, hogy egyszer csak azt mondja, hogy na most viszont akkor eddig nem tovább én élni akarok, és leteszem. Hiszen barátok, zenésztársak, mindenki azon dolgozott, hogy maradj életben, ráment több 100 millió forintot, megtaláltak a teraszon, vérben fagyva, fájdalomcsillakított szettél. Tehát innen tényleg, ahogy olvasom meg, hogy látom, hogy nagyon sok mindenki az a vélemény, nem lesz kiút, tehát hogy valószínűleg nem fogsz felállni. Mi volt az a pont, amikor te mondtad, vagy ki mondta neked azt, hogy figyelj, most van az, vagy belehalsz, vagy valamin elkezdesz változtatni?
1: Hát az utolsó pont az, amikor a tükörképen mondta nekem azt, hogy most volt elég, amikor már nehezen tudtam a saját szememben nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok. Amikor rendőrségi ügyem lett belőle, azok olyan ilyen ébresztők voltak, amire már nem tudtam nem odafigyelni.
0: Belenéztél a tükörbe, és mit láttál?
1: Egy megtört embert, aki nem igazán hasonlított arra a Danira, mint aki elkezdte ez az egész zenélést örömből. És így úgy kicsit nehezen találtam meg a saját szemeimből magamat, úgyhogy fájó volt az a felismerés, amikor rájöttem arra, hogy valójában nem tartom kézben a dolgokat, nem nézek most ki jól, nem érzem jól magamat a bőrömbe, és nem jó fele tartok.
2: Mivel helyettesíted most a szert? Mert az, aki ennyire nagyon rajta van valamin, és egyszer csak kiesik ebből, ott van egy óriási hiány.
1: Igen, de én nekem annyira ingergazdag az életem, meg így a mindennapjaim, hogy én abszolút nem veszem észre ennek a hiányát szerencsére. Folyamatosan edzésekre járok, kondi, box, kosár, stúdiózok, minden nap zenélek, csinálom az új albumomat, egyébként most fog megjelenni csütörtökön. Úgyhogy elképesztően jól érzem a bőrömbe, és nyilvánvalóan most már észreveszem azokat az apró dolgokat, azokat a kis finomságokat az életben, amiket az elmúlt 2 évben kihagytam, mert nem tudtam értékelni.
0: A nagy baráti, nagy haverkodós, nagy zenész körökből volt, aki végigfogta a kezed, és ott maradt melletted, vagy azért ezek a nagy barátok, nagy haverok, nagy bulik, nagy házi bulik 4 napig, 100 autó az utcában című sztorik azért ilyenkor nagyon gyorsan elpárolognak és eltűnnek mellőlen.
1: Nem, hát a barátaim maradtak velem, akik azért ebben nem vettek részt ebbe az önpusztításba, a zenésztársaim közül is sokan vannak, akik ugyanúgy mellettem maradtak végig, a menedzserem is, a családom is, a barátomék, úgyhogy ők nyilvánvalóan ebben a részében nem vettek részt, abban a részében igen, hogy vártak rám, és itt voltak mellettem.
2: Azok, akik végig ott voltak melletted, és hát próbálták menteni, ami menthető, és ugye a dokuban is elhangzik egy csomó, hogy volt olyan, aki 40 fokos lázzal kerítést mászott, hogy bejusson hozzád, feltörte az árat. Hogy ezekkel az emberekkel neked volt utána egy ilyen nagy beszélgetésed, amiben tudom, hogy megköszönted, vagy hogy így...
1: Volt több apróbb is, meg nagyobb is, és nyilvánvalóan ezekre a dolgokért örökre hálás leszek nekik, de ők tudják is, hogy én hálás vagyok nekik. Nagyon szeretem őket, és az a jó, hogy továbbra is együtt dolgozunk, és most már még nagyobb dolgokon, és még több közös célunk van együtt.
2: Téged most kísér valaki, szakember egyébként ebben a folyamatban? Tehát, hogy ugye azt mondják, hogy oké, le lehet tenni ideig, óráig, de hogy az igazi erőpróba az, hogy az évekig, illetve örök életre fennmaradjon. Tehát, hogy neked most van egy szakember, akihez jársz, terápiára?
1: Van, akihez járok, igen, egyébként ezt alapvetően felügyeljük azért a biztosak kedvéért, de én azt gondolom, hogy nagyon jó fele haladunk, és nagyon jó az irány, ezt ő is úgy gondolja. Én azt gondolom, hogy azért senkinek nem árt akár egy pszichológus, vagy bármilyen segítség esetleg a mindennapokban, akinek így ki tudja beszélni magát.
3: De közvetlen párkapcsolatra, szülők, barátnő, hogy hatott ez az egész?
1: Eltávolodtam sok mindenkitől ebbe az időszakba, érthető módon, ez az én hibám volt, és szerencsére a családom is nagyon összetartó, és egy nagyon szerető család, és azt gondolom, hogy ez csak még jobban megerősített minket.
0: Azért azt gondolkodom, a szülőknek ez milyen nehéz lehet végignézni, nem? Hogy próbálnak segíteni, de hogy egy felnőtt emberről van szó, hogy egy után ez kifolyik a kezedből. Mondják, látják, hogy baj van, érzékelik, hogy baj van, de azon túl, hogy kisfiam, ne csináld, és itt vagyok, és beszélgessünk, azon túl egy szülő egy bizonyos ponton már nem nagyon tud mit csinálni.
1: Nem igazán, főleg, hogy ez én édesanyám, remélem hallgatja ezt, ő nagyon is szeret aggódni, mindig mondja nekem, hogy ez egy anya dolga. Nagyon jól is teszi, és nagyon jó is benne, én nagyon szeretem is ezért, és itt vannak nekem, és próbálnak segíteni mindenben, amiben tudnak. Szerencsére most már én is itt vagyok nekik.
2: A konkrét segítségnyújtás a te esetedben mit jelentett? Tehát például a szülők hogy próbáltak beavatkozni? Tehát, hogy
1: próbáltak kicsit többet velem lenni, vagy meg kicsit talán többet kérdezni arról, hogy vagyok, vagy miként vagyok, de nyilvánvalóan annyira... Hát igen, meg nem annyira voltunk ugyanabban az irányban, tehát kicsit más, tehát egészen más életet élek, mint a családom nagy többsége. Nyilvánvalóan ez elsőre, az első években, meg a karrierem elején ez még egy kicsit furcsa volt nekik is, most már egyre jobban értik ők is, és azt gondolom, hogy ezek a történtek után most már még jobban megértik, hogy mi zajlott le bennem.
2: Azt mondtad, hogy körülbelül fél év, mire lekerül ez a maszk. Most akkor lesz egy műtét, ezt te végig fogod csinálni.
1: Lesz, igen. Erről még nyilván sokat nem akarok mondani, meg nem is tudok. Ezt még megtartom egy kicsit magamnak. Igen, lesz majd műtét, és bízunk benne, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Addig pedig ugyanúgy nyomjuk a fellépéseket, és jön a turné.
0: Tulajdonképpen magától a kokaintól, vagy magától a kábítószertől egész egyszerűen eltűnt a csont, vagy a porc, vagy az
1: orrod?
0: Nem,
1: orrod? Ez a porc, és ettől kicsit beljebb esett az orrom, igazából ennyi a történet.
0: Hát effektív, amikor te leveszed a maszkot, akkor az van, hogy az orrod az be van esve.
1: Igen, be van esve, de ott van. Akármennyire is azt gondolják az emberek, megvan.
0: Hát akkor azon dolgoznak majd plasztikai sebészek, hogy újra kell építeni az orrodat effektíve?
1: Részben igen, de ez tulajdonképpen egy kicsit rutin munka. Úgyhogy annyira nem egy vészes dologról beszélünk.
0: De kicsit körülményes, de nem vészes. Az elfogyasztott kokain miatt, tehát maga a kokain és a kábítószer.
1: Abszolút, ez a hibáim következménye, ezt mondhatjuk, igen.
0: Aha.
3: Mondd azt, hogy boxedzés, bepancsolnak.
1: Igen, azt is lehet egyébként. Ezek után már nehéz lesz, de igen.
2: Egyébként, ha visszanézel erre az időszakra, akkor ez egyébként egy ilyen have fun időszak volt?
1: Abszolút voltak nagyon jó dolgok, amik történtek velem, szuper közös élményeim vannak mind a közönségeimmel, mind a barátaimmal, a családommal ugyanúgy, csak kicsit beárnyékolt ezt az egészet, hogy én nem voltam a toppon, de alapvetően nagyon jó éveink voltak, és szuper dolgokat értünk el.
0: Kicsit olyan, mintha már azért finomítanád ezt a sztorit, tehát ha nem voltam a toppon, az nekem tényleg egy influenzás fertőzés. Tehát, hogy van azért ebben egy ilyen, elindult egy ilyen finomításról. Szeretkele egy kicsit, nem voltam a toppon. Vérbefagyva találtak meg 4 nap után a teraszon konkrétan.
1: Én csak örülök, hogy vége van ennek az egésznek. Nyilván én egy kicsit humorra is dolgozom fel ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy túl vagyunk rajta, és csak előre
0: kell menni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, jön a jubileumi suli sárkányverseny. Biciklit és rollert loptak fiatalkorúak. Demeter Dia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Május 29-én rendezik meg az 5. suli sárkány sárkányhajó versenyt Kecskeméten. Az esemény évről évre egyre több diákot mozgat meg. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidőközpont lesz. A hírös.hu azt írja, a látványos esemény célja a versenyzés mellett a közösségépítés, a sport szeretetének erősítése és az iskolák közötti kapcsolatok elmélyítése. A megmérettetésre általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek, a nevezéseket május 24-ig fogadják a szervezők. Biciklit és rollert is elloptak fiatalkorúak egy iskolából. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a napokban egy ballószögi intézmény igazgatója tett bejelentést, hogy eltűntek a kétkerekű járművek. Egy 4 fős társaság egyik 14 éves tagja volt a tettes, társai a közelben figyeltek. A fiatalok külön váltak és menekülni próbáltak a lopott eszközökkel, de a gyors intézkedésnek köszönhetően csak pár utcányira jutottak. A fiú korábban egy ballószögi ház kapujáról az elektromos kapulámpáját és csengőjét is eltávolította, egy másik ingatlanról pedig egy postaládát próbált elvinni. A 14 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Társait lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Swedenivel beszélgetünk a Kreator TV-n megjelent ugye két részes dokumentumfilmről, kábítószerről, bulizásról, kilábolásról, újrakezdésről, gyógyulásról, hát itt mindegyik szó megállja a helyét, és azt ott hagytuk abban talán, hogy az volt a fordulópont, amikor egyrészt megláttad magad a tükörben, ugye úgy fogalmaztál, hogy összeesett az orrod, ezt mondtad. A másik, ami a filmből is kiderült, hogy az egy nagy mélypont volt, amikor ugye elkaptak, bevittek rendőrök drogkereső kutyákkal, és ott valahogy magadra maradtál, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy az is egy ilyen nagy felismerés volt, hogy ott vagy egyedül, és hova jutott az életed. Ez egy konkrét rajtakapás volt, neked a házhoz mentek ki, vagy egy buliból állítottak elő, mi történt?
1: Igen, ez két különböző eset. Az első alkalommal a kocsimba a járómotorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, és akkor egyszer úgy vittek be, egyszer pedig igen, kijöttek házhoz.
2: Ezeknek az ügyeknek mi lesz a folytatása? Ennél sokkal kevesebb dologért is megrángatnak embereket.
1: Erről nyilván sok mindent nem mondhatok még. Folyamatban vannak a dolgok, bízunk benne, hogy nem lesz olyan nagy probléma belőle.
0: Tehát ez még nyomozati szakaszban van, vagy már vádemeleti szakaszban, ahol tart az ügyet?
1: Még az elején tartanak a dolgok, úgyhogy igen, erről azért sok minden nem mondani.
0: Aha. Annyit se, hogy ilyenkor kell egy vádalkút kötni, hogy te mondjuk, ha elmondod, hogy ki a dílered, akkor te mondjuk mentesülsz, és akkor a nyomozás már nem rád összpontosul?
1: Erről nem tudok sok mindent mondani jelenleg.
0: Jelen pillanatban erről nem beszélt. Oké, beszéljünk a maszkról. Ez saját ötlet volt, vagy valaki tanácsolta, vagy megnéztél egy filmet, vagy azt mondod, hogy úristen, én nem megy ki az utcára.
1: Ez saját ötlet volt.
0: Hány napig tartott, amíg ide jutottál? Hány napig bujkáltál? Hány napig nem mentél emberek közé? Hány napig élted azt, hogy nem mered magad senkinek megmutatni, mert ilyen állapotban vagy?
1: Nem olyan sokáig egyébként, sőt, akkor még ugye fellépéseim voltak, úgyhogy hamar kellett valami megoldást találjak, hogyha nem akartam annyira mutogatni magamat, meg az arcomat, úgyhogy az viszonylag hamar egy héten belül én azt kitaláltam magamnak, és akkor már így mentem az utolsó egy-két fellépésre.
0: Maszkban tulajdonképpen.
1: Igen, igen, igen.
0: Aha, tehát amikor kilépsz az utcára, fölrakod, és amíg haza nem mész, addig
1: tulajdonképpen igen. Vannak helyek, ahol nem hordom, ahol nagyon olyan a közösség, hogy nagyon otthonosan érzem magam ott, és ugye mindennapokban mindenkit ismerek, ott azért nem, meg otthon nyilván nem, de igen, hogyha nyilvánosan megjelek valahol, akkor nyilván valahol rajtam van.
3: Mi a B-terv mostantól kezdve, ha megint rátör az a rész, ami miatt elkezdted a szerhasználatot, most mit fogsz csinálni?
1: Okos leszek. Most odafigyelek.
3: Igen?
1: Igen, ez szerintem innentől kezdve sokkal könnyebb, mint annó volt. Tehát azért most már van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalásom ebből az egészből, és megnéztem a ló túloldalát, meg alulról is megnéztem ezt a lovat felülről mindenhonnan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én emiatt nem félek, meg ettől nem tartok. Eléggé hozzá vagyok szokva ez az életmódhoz, és ahhoz, hogy turnézok állandóan, koncertekre járok, és folyamatosan kapom az ingereket. Most már tudom azt, hogy hogyan vezessem le, ugyanúgy, mint régen, teljesen máshova vezessem le ezeket az energiákat.
3: Van elfordult rajongó? Aki azt mondta, hogy így már, így igen, már nekem nem
1: van,
3: kell lesz.
1: Biztos van, nem tudom, én ezt nem láttam számokban megjelenni, úgyhogy szerencsére nincs baj.
0: Mondtad, hogy terápiára jársz, vagy szükség van terápiára, és az önképedet, vagy az önbizalmadat, vagy az önszeretetedet, mi az, ami igazán meg tudja erősíteni? Mert aki egyszer belefolyik egy ilyenbe, és közben nem végez komoly munkát magában, annak ugye mindig nyitva áll a kap, hogy ez újra megtörténik. Mi az, ami a leginkább meg kell erősödnöd szerinted? Vagy milyen munkát végeztél el annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő még egyszer?
1: Én azt gondolom, hogy az őszintesség önmagaddal szemben, amiben egyébként én azt gondoltam mindig is, hogy jó vagyok, aztán egy ideig nem voltam jó benne. Az önreflekció nagyon fontos, és az, hogy megtanuld azt, hogy te tulajdonképpen miért csináltál, és mit miért csinálsz, mert mindenkinek más motivációi vannak. És mindenkinek más hibái vannak az életben. Nyilvánvalóan én most türelmet is tanulok magammal szemben, én abban nagyon nem voltam jó. Most az élet azért engem elég csúnyán türelemre tanít.
0: A fiataloknak azért nagyon nagy példaképek vagytok, ugye? Tehát a csajozás, a bulik, a zene, a szövegírás, aminek sajnos akarva akaratlanul része a kábítószer is. Megjelenik ez majd a munkásságodban, vagy meg fog? Nem hiszem, hogy térítened kellene, és énekel, hogy gyerekek a drog rossz, ne fogyasszátok.
1: Nem kell számítani tőlem, azért nem vagyok ilyen.
0: Nagyon sokan követnek, nagyon sokan odafigyelnek, mert nagyon sokan ezt végignézték, hogy fog ez az életedben megjelenni, vagy akár a dalaidban, hogy gyerekek, meg lehet járni a poklot, de higgyétek el, nem ez a választandó út, és ne jussatok oda, ahova én eljutottam. Hiszen ez azért felelősséged is, hogy ezt azért lekommunikált, talán a film is jó, hogy erről szólt, hogy megmutattad a mélyét.
1: Az is cél volt a filmben, igen.
0: De hogy nem cél ide eljutni senkinek.
1: Nem, nyilván, de nem is szeretnék ilyen álszent szerepben tetszelegni. Tehát én azt gondolom, hogy remélem mondhatom azt, hogy művész vagyok, és én olyan módon, más módon dolgozom fel a dolgokat. Én a zenében dolgozom fel az életemet, és ebben minden beletartozik, és mindenféle őszintesség beletartozik, úgyhogy nyilvánvalóan én továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig csináltam, és a mikrofonnak, meg a zenének elmondok mindent, amit érzek, és ami szívből jön.
2: Nagyon sok addiktológus ugye azt mondja, hogy lehet, hogy egy szer kikerül az életedből, de jön helyette egy másik fajta szenvedély. Tehát, hogy te most abszolút zéró toleranciában vagy mindenfélével? Alkoholt,
1: igen,
2: se semmit?
1: Igen, alkoholt fogyasztok egyébként, nyilván mérsékelten, amennyire ez lehetséges, de ezzel nincsen probléma. Meg azzal sosem volt problémám, én az alkoholon kívül csináltam ezt az egészet, úgyhogy nem ez volt nekem a kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy ezt lehet azért megfelelő körülmények között csinálni, de inkább nekem a szerem jelenleg az edzés és a zene.
0: Menedzserként milyen ezt kívülről végignézni? Itt van veled ugye Gergő is. Ezért ott voltál, próbáltál segíteni. Mivel próbálkozik az ember? Mit tud mondani? Mi az, amikor 4 nap után megtaláltak a teraszon? Vagy nem tudod, hogy életben van-e? Vagy úgy hívott föl telefonon, hogy nem tudod, hogy egy életben lévő ember veszi föl a másik oldalon? Vagy egyáltalán bárki fölveszi a telefont? Ezt kívülről milyen végignézni?
4: Alapvetően elég nehéz, nyilván. Sok olyan hétköznapi dologban is megmutatkozik, ahol már érezzük, hogy annyira nagy a baj, mert már nem vagyunk mellette, nem tudjuk ezt már irányítani, nem tudjuk őt visszahúzni belőle, és hát volt 200 fajta szenáriónk arra, hogy miket próbáljunk, és a legtöbben nyilvánvalóan elbuktunk, de ott voltunk, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogyha egyszer látjuk azt a fényt, akkor nyújtjuk a kezünket, és igyekszünk mindent megtenni, hogy onnan már ne engedjük el a kezét, és ki tudjuk húzni.
0: De neked is volt olyan pont, ahol azt gondoltad, hogy lehet, hogy ebbe belehal?
4: Volt, igen. Ezt ugye a dokuban is őszintén elmondtuk, ezek nem ilyen sablonos hollywoodi dumák voltak, hanem tényleg egy jó pár olyan helyzet volt, ahol azt éreztük, hogy nem volt tapasztalatunk arról, hogy ez meddig bírható, ezt meddig lehet csinálni, és nyilván mi láttuk tényleg azt a pontját, amikor ő is realizálta, mert időnként az ember közben is realizálja, hogy azért van valami, ami már nagyon túlnő rajtam, csak nyilván túlmegy ezen a ponton, átlép rajta, rendben, akkor ezt túléltem, jól vagyok, megyek tovább, és nyilván ezek nekünk sokkal ijesztőbbek voltak kívülről.
2: Benned egy pillanatig sem merült fel az, hogy esetleg elengeded a kezét, mint menedzser. Tehát folyamatosan tüzet kellett oltanotok. Nem volt, hogy nem mentél el koncertekre, késtél, ködbért kellett fizetni, ilyen-olyan dolgok. Tehát, hogy ez nem egy hálás menedzseri feladat.
4: Nem hálás, de hogy semmilyen, tehát minden helyzet, egy ilyen helyzet az nem feltétlen a háláról szól. Tehát, hogy itt most nem arról volt szó, hogy a legszebb pillanatainkat éljük, hanem az, hogy fogunk ebből valahogy kijönni, és én azt mondanám, hogy menedzserként, ha csupán menedzserként nézem ezt az egészet, akkor volt olyan pont, hogy mint menedzser azt mondtam volna, hogy menedzserként ebben már nem jó és nem is érdemes benne lenni, de mint barát, mint az a kapcsolat, ami kettőnk között van, abban nem merült be egy pillanatra sem bennem, hogy én ott hagyjam ebben. Tehát, hogyha megszüntettünk volna minden üzleti kapcsolatot, akkor sem hagytam volna ott, mert nem erről szól a kapcsolatunk. Mi ugye már a zene előtt is ismertük egymást, együtt dolgoztunk, és elég régóta megvan köztünk egy nagyon jó kapcsolat, és minden, amit együtt megéltünk, az többet ér annál, mint hogy ez csupán menedzseri szemmel tudjam nézni. Nyilván ennek minden jó és rossz oldalával, mert ez ugye okozza azt is, hogy sok mindenben próbáltam őt támogatni, ami lehet, hogy bizonyos pontokon jobb lett volna, hogyha kilépek egy picit, és azt mondom, hogy akkor most magadra maradsz. Nem tudjuk, hogy ez mit eredményezett volna. Én féltem attól, hogy ez egy olyan dolgot eredményez, ami már még végzetesebb, vagy tragédia, igen.
0: És akkor nincs is kísértés, vagy nem is félsz ettől, hogy jön a nyári szezon, tehát ez nem, egy olyan szakasz, nem. Amiről beszéltél, amit leforgattad, amit megcsináltatok, de hogy tulajdonképpen valójában vége van.
1: Vége van, és egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, és biztos vagyok a képességeimben is, meg az akaratomban, és sőt, igazából nem nagyon, ez nem akarat kérdése, mert mondom, elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, most megyek tovább, és megyek egy másik irányba, és nem érdekel innentől kezdve.
0: Marad az alkoholmentes őr és a 10-kor fekvés.
2: Akár. És a fekvőtámasz.
1: És a 7-kor
0: kelés. Azért még nem leszel szent a végére.
1: Nem, azért attól nem kell tartani.
0: Dokik, mit mondanak egyébként, mikor kapod vissza az orrod, mikor épül föl, mikor dobhatod el a maszkot?
1: Nincsen pontos információ erről, de még idén ez valószínűleg nagy reménységeink szerint ez meg fog történni.
0: Ezek havi, két havi beavatkozások? Hogy építenek egy ilyen orrot?
1: Nem, ez egy műtét lesz.
0: Ez egy műtét lesz?
1: Igen.
0: Amikor beraknak valamilyen implantátumot tulajdonképpen?
1: Nem, nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz, stb. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz.
0: Tehát egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újra építi saját magát.
1: Nem, konkrétan megcsinálják újra. Tehát igazából mire lekerül a kötés, addigra újra az lesz. Nem pontosan ugye
3: amikor
1: az, mint volt.
3: Kicsit de... összeesett két fő sátorba a karot helyre.
1: Konkrétan egyébként igen, így kell elképzelni. Egyébként igen.
0: Sátorállításban kevésbé vagyok. Sátorállításban nem vagyok jó. De tulajdonképpen ez történik.
1: Igen. Konkrétan igen.
0: Nani, nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál. Szerintem menő azért ezt, hogy ezt megcsináltátok, meg bevállaltátok. Egy ilyen életúttal, egy ilyen két évvel nincs is nagyon helye maszkolásnak, meg az önreflexió hiányának. Szerintem, ha beszélni kell erről, akkor úgy kell, ahol most vagy, akár ebben a filmben, ami nyilván még mélyebbre megy, meg még sokkal több mindent megmutat. Csak így lehet. Veregetnek hátba a koncerten vagy zenésztársak, hogy figyelj, haver, erőt adtál, én is lejöttem, ez is egy másik út. Kicsit valamit mutattál, hogy ki lehet ebből jönni? Vagy talán néhány fiatal, akinek a kábítószer az élet, és azt gondol, hogy milyen menő, amit toltok? Megváltoztathatja ez a gondolkodásukat, hogy haver, ne csinál, mert a vége az lehet, hogy akár meg is
1: bízom benne, hogy igen.
0: Kövess minket, de nem mindenbe. Szeresd a zenénket, de nem egyél azért mindent komolyan.
1: Bízom benne, hogy igen, sok üzenetet kapok, rengeteg üzenetet olyanoktól, akik vagy átmentek ezen, vagy majdnem átmentek ezen, és azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek tudott erőt adni ez, úgyhogy ennek tökre örülök, mert ez egy óriási nagy pozitívum.
0: Dani, nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem.
0: Köszönjük szépen. Aki még nem látta, ez még látható, vagy letölthető, nézhető? Kreator TV-n van ugye a két részes.
4: Igen, nézhető, folyamatosan felkerültek plusz tartalmak is, úgyhogy nézze meg.
0: Menő egyébként. Nagyon köszi. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Ügyesen.
0: Azért rosszat, de nagyon
1: helyünk.
0: Köszönjük szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Vonjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új közösségi központ épül Kadafalván, enyhíthető a vizsgadruk, idén is lesznek honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évvégén elindulhat a tereprendezés a Kadaelek egészségügyi és közösségi központ helyén, írja a hírös.hu. A beruházás kivételi tervei már elkészültek, hamarosan az uniós közbeszerzési eljárást is kiírják. Az épületegység két funkciót, egészségügyi és közösségi feladatokat lát majd el. A tervek szerint épülnek majd parkolók, kerékpártárolók is, kialakítanak zöld felületeket, elhelyeznek utcabútorokat, és a Kadaelek szobor elhelyezése is megtörténik. Az épület előtti terület a tervek szerint új központi térré válik Kadafalván, írja a portál. A tereprendezés várhatóan az év végén indulhat el. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadruk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok, csak nem 60 különböző tematika, és több ezer férőhely közül választatnak a jelentkezők. A táborokban a 12-25 éves korosztály testközelből ismerheti meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Idén is lesznek hagyományőrző, légierős és ejtőernyős, lovas és szárazföldi kalandtáborok is mások mellett. Kecskeméten légierős tábor várja a gyerekeket, akik megismerhetik a légierő feladatait, a repülődandárnál rendszeresített repülőtechnikai eszközöket. Kiskunhalason pedig lovastábort szerveznek. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
6: Az utolsó kívánsága az volt, hogy táncos lányok riszáljanak a temetésén.
7: Imádom a hírt.
6: Gyerekek, hát nem mondjátok el, hogy akkor már legalább nem így kell meghalni.
7: Így.
6: Milyen tervedet szökkentett szárba? Az, ami nem sikerült, hogy táncos lányok, vagy így éltél, és a táncos lányok okozták a vesztedet, vagy mi a fene történik, hogy ezt kéred, hogy a temetéseden táncos lányok táncoljanak.
7: Alapvetés ilyenkor mindig az, hogy nem akarsz egy ilyen szomorú, sírós, vacak temetést. Nem mintha te érintetlennél, mert ugye akkor te már ezt nem fogod érezni. De hogy én is úgy... Szerintem én is úgy csinálnám. Gyerekek, érezzétek jól magatokat.
6: Mindenki hát, legyen jól.
8: Jobban fogják érezni magukat azok a gyászolók.
7: Hát legalább fölröhögsz. Ha nem tudsz róla, képzeld el, hogy odamész fekete ruha, nagyon szomorú, viszed a kért egy szár rózsát, vagy a koszorút, vagy az akármicsodát, és egyszer csak így összejöttünk, hogy mit tudom én, kicsinálják a temetésén, és egyszer csak megszól egy zene, és bejön két táncos lány. Hát biztos, hogy fölröhögnék.
8: Hát figyelj, ott van a videó.
6: Feri,
7: ez az!
6: Haver!
7: Haver, ez igen!
6: Motoron jönnének be a táncos lányok.
7: Táncos csajok.
6: Szóval igen, ez oké, okay. ez rendben
7: lehullan
6: van.
7: Lehullan egy ilyen rohadt nagy lepel a ravatarozó oldalán, és mögötte egy bárpult lenne.
8: Az, igen.
7: De nem!
8: És valami nagy zabálás, megölnék még egy igen. disznót.
6: És egy ilyen szorongásból, egy ilyen üldögésből, egy ilyen szomorú, szent, csendes zeneélgetésből átmenne valami nagyon szürreális, nagyon vidámba. És legalább... úgy olyan lenne a temetésed, hogy éltél. Nagy igen. kaják.
7: Nagy kaják, nagy dumál motorok. Mindenki jól érzi magát. Hogy igen, meghalt a csávó, hát oké, okay, de legalább úgy emlékszünk rá, milyen az élete volt. Hát, és akkor lehet, hogy ő szerette ezt a táncos lányos vonalat.
8: De nem lenne nagyon-nagyon diszonáns. Tehát ott van egy csomó ember, aki szomorú, és azért, tehát hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen esemény az úgy megzavarja a gyászt.
6: De mit várj, de rólad szól a temetésed, vagy róluk szól? Kiről szól a te temetésed?
8: Hát miért? Azok, akiket itt hagytál. Nem?
6: Rólad szól.
8: Hát elvileg igen, gyakorlatilag te már csak mint porhüvely vagy ott.
6: A temetésed nem a tiéd, a temetésed a szomorkodni vágyó, akaró...
8: Akik elbúcsúznak tőled.
6: Rokonoki a temetés?
8: Akik gyászolnak. Aha. Igen. Tehát, hogy én valószínűleg tök kellemes.
6: De nem a temetésen gyászolsz, hanem utána sokáig, egy évig, két évig nyilván gyászidőszaktól függ. De ha még nem mondanád azt, hogy de jó volt, hogy ez az utolsó kívánsága? Rosszul éreznéd magad, hogy miért nem tudok csendben sírni?
8: De nem éreznéd nagyon furán magad, hogyha egy ilyen temetésre így beesnél? Hogy egyszer, tehát, hogy van egy lelki állapotban odamész, rettenetesen padlón vagy azért, mert mondjuk a legjobb barátod meghalt.
6: Aha.
8: És egyszer csak kijönnek a táncos lányok, és elkezdenek kriszálni.
6: Én hangosan felrögnék.
7: Imádnám.
6: Amikor kirölgött kicsit a halált, és így üzensz még valamit, és ennek van egy ilyen életfilozófia, és hogy igen, tudjuk, ez mindenkivel megtörténik, elkerülhetetlen, de ne sírjatok már, akkor már legyen valami, hangosan röhögnék. Semmiféle
8: videót...
6: zavart nem érezzék, hogy megzavartak a gyászban.
8: Ott,
6: tehát, hogy...
8: ott van a srác, ha elindítod, akkor azt látod, hogy van egy ilyen nagy pulpitus.
6: Ezek csak, igen, pulpituson van, és tehát ezek tájlányok, vagy olyan, mint egy ilyen tájtemetés. Igen, tájföldön volt. Ott... Három táncos sajtáncol közben.
8: Kint van hátul a portréja a srác, ott fekszik egy fehér koporsóban.
6: Ott a ravatal, ugye? Hát az ott a ravatal, ott van benne a koporsóban hátul. Igen. És a lányok nagyon unottan táncolnak egyébként, tehát hogy nincs benne túl nagy izgalmi faktor.
7: Igen, és a tánc se erős.
6: A tánc se erős egyébként.
8: Legyetek egy kicsit szomorúak legalább közben.
7: Nem tudjuk, igen. hogy ők manuszgázsik-e egyébként, ott arrafelé ez előfordul. Meg azt se tudjuk, hogy ott milyen a kultúrája egyébként a temetésnek tájföldön. Tehát lehet, hogy az van, hogy ilyen beszélgetős, lazább, mint nál.
6: De lehet, hogy egy európai csávó kért, hogy ő tájföldön temessék-e, vagy ott élt, vagy ott húzta le az utolsó 10-20 évet. Tehát nem tudhatod, hogy valójában mi történt, mert a hozzátartozók, meg a rokonok között nem mindenki táj. Tehát van egy csomó európai, vagy amerikai. Tehát nem feltétlenül mindenki ázsiai.
8: Képzeld el, amikor a három lánynak szóltak azzal, hogy lenne este egy kis hakni.
6: Kéne táncolni egy temetésre.
8: Hogy temetésre? Jó, oké, rendben.
6: Én szeretem, hogy ebben van valami, nem is tudom, tényleg egy ilyen beleröhögök a nem tudom, a halálba. Hogy ez már megtörtént, igen, de hogy most egyébként mi van? Van egy banális dolog, szól az ennek, mindenki szomorkodik, eszik, vagy mindenki hazamegy, nem? Tehát, hogyha nagy partikat éltél, nagyon élted, jól érezted magad, akkor miért ne?
7: Ugye a temetésnek van az a része, miután végig ment a szertartás, akkor a kisebb részét a résztvevőknek el szokták hívni egy ilyen közös ebédre, vagy torra. Igen, nem torra, ezt nem tornak hívják.
8: Hát,
7: az másban van. Ja, de
6: halottitól. Kaja van a végén, igen.
7: Na és ott is mindig az van, hogy elkezdesz dumálni az elhunytról, és jó sztorikat hozol föl, és ott mindenki lazul. Hát ez mekkorát dobna rajta, hát... érted? Hogy sokkal könnyebb lenne az egész.
6: Igen. Mennyire más a halálhoz való kultúránk, és ez egyébként pont az Endi Vajnának a temetésén volt. Ott is felszólaltak kliencsik. Jöttek magyar felszólalók, politikusok, az igen, szomorú volt, és nagyon... Igen, és érted, és szomorú volt, és sajnáltak. És jött a Schwarzi. És akkor a Schwarzi mondott egy temetési beszédet, figyelj, potyogtak a könnyeid, és balra-jobbra dőltél el, mert elmesélt három olyan sztorit az Andyről, amit nem tudtál, ami nagyon vidám volt, és hangosan röhögtél. És valahogy értettem, hogy miért ezeket a sztorikat mondja. És nem azt mondta, hogy igen, mikor Andy, és akkor hú, de szomorú voltam, hanem három nagyon-nagyon vicces történetet mondott el a Vörös Zsaru forgatásáról, hogy itt Moszkván egyébként hogy küldte oda a Vörös téren egy orosz katonához, és hogy nem akart oda menni a Schwarzi, és mondta az Andy, hogy nekünk kell egy ilyen kép, te most oda fogsz, de lecsuknak, és itt leszek élete vég, és nem, és oda küldte, és hasznosba ott a kép, hogy a Schwarzi ott áll egy előre le nem egyeztetett szovjet katonával a Vörös téren, ami bekerült a filmbe, mert ugye a Vörös vörösöt, illegálba forgattak Moszkvában vöröstérbe. És ahogy elmesélte, nagyon röhögtél. És úgy megértetted, hogy igen, hogy tök más, és vidám volt, és röhögött, és nem szerette az Andyt, de hogy valahogy máshogy gondolkodott erről.
7: Tudod, mi van? Az, Európa, igen, az európai kultúrában a temetés az azokról szól, akik itt maradtak, és nagyon szomorúak, mert meghalt a szeretjük. Amit a Schwarzi csinált, az az, hogy ugyan elment egy ember, és ez tényleg szomorú, de gyerekek, milyen közös sztoriaink vannak?
6: És jó hát sztorikat mennyi... mondott, igen.
7: Vagy jó dolog történt az életben.
8: Én azt akarom, hogy taknyosra sírjátok magatokat az én temetésre.
6: Nem lesz csináld meg!
8: Legyen, ott legyen sírás-hívás.
6: Zokogjatok!
8: Csináljátok egy filmet, amit kivetítőkön majd kivetítetek, és azt mondjátok, milyen szép életem volt, mennyire nem pesgődjük meg!
7: Így már írják a hallgatók. A nagyinak az volt a kívánsága, hogy egy bébé pesgős üvegből szórják ki, mert imádta a pezsiket, ez tök volt igaz. Az, és mindenki emlékszik a sztorira, és tök jó érezték magukat.
6: Igen, van ebben valami életigenlés, van ebben valami folytatás, van ebben, hogy igen, nekem vége, de ti szeressetek élni, ti csináljátok, ti táncoljatok táncos lányokkal, ha akartok, vagy menjetek el bulizni, vagy hát a csávó, ki megcsinálta a temetését, hogy kiszólt a dobozból, tudod, hello, hát ugye, tehát óriási videók mennek róla, hogy egy kopog, és bejátszották a hangját, ő fölvette még a hülye halála előtt, hogy kopogott, hogy hello, nagyon hideg van, sötét van, engedjenek ki, hello, hát mi hangosan röhögné, te hülye barom, hát ez hiszem, hogy te hülye vagy, tehát hogy van ennek egy, szerintem egy nagyon szép üzenete, hogy nekem vége, neked folytatódik. Élj, élvezd, mert neked is vége lesz egyszer. Tehát a három táncos lány nem azt mondja, hogy akkor most merüljünk el Tájföld bugyraiban, és kapjunk el mindenkit, hanem hogy haver, az én halálom emlékeztessen arra, hogy kezdj el élni, ha nem csinálod, mert előbb-utóbb te is oda kerülsz, ahol vagyok. És ez sokkal jobb üzenet, mint egy szomorú temetés, aminek tényleg vége van, aztán hello.
8: Meg egyébként is szívesen gondolkodunk arról, hogy milyen legyen a temetési szertartásunk. Szerintem egy csomó emberben ezek ilyen rossz

0: valamit csináljunk.
1: Írd le valahol egy kockás papírra, és adod adnának.
0: Te hogy bőgetsz meg, vagy te miért csinálnál? Te milyen lenne?
1: Hát én téged szétszórnálak.
0: Engem sokan szét, igen. Véletlenül sálljon össze újra. Ne legyen rá egy semmi esély arra, hogy ez a csávó újra összejön, ezért nagyon sok felé szórnál a világban mindenhol.
1: Én azt gondolom, elvinnélek valahova Nepálba, valami nagyon magas helyre.
0: Ja, várjál, akkor kérnél belőlem egy kis részt.
1: Igen.
0: Tehát azt mondanád a családnak, hogy kérek belőle egy kicsi részt.
2: Igen?
0: És valahol egyszer leszórnál. Tetszik.
2: Egy szardiniás konzervbe.
0: Egy hal konzervbe ott lennék egy kicsi. És te vinnél belőlem egy részt.
1: Én vinnék belőled egy darabot, és azt igen, ezt elszórnám valami nagyon-nagyon magas helyen, a többit felszívnem.
0: Nekem végrendeletem van, egyik felem itt marad, és az óceánba fog utazni, a másik hazamegy, és majd a gyerekem elrakja, ahova szeretné. Egy kikötés volt emelés, semmiféleképpen nem temetnek el, nem randizom bogarakkal, és nincs sírás, rívás, nagy kocintás, és jó utat kíván mindenki. Ne sajnáljuk már engem, mikor tudjuk, hogy nem is engem sajnálnak, hanem magukat. Faterom csak annyit kért a temetésére, mindenki mondjon egy viccet, és menjenek haza. Ha majd eljön az idő, én mondok neki, írja Kristóf. Ez milyen jó. Mindenki mesél egy viccet, és aztán tűnés haza. Ennyi, nincs írás rívás. Ha én meghalok, akkor a ravatalon az urnám elé kell tenni egy feliratot, hogy sajnos nem tudom az SOS munkát vállalni, vállalkozó vagyok. Zottyó küldte nekünk. Én mondtam már az asszonynak, hogy hamvasszanak el, és a legjobb barátom keverjen a hamvaimból etetőanyagot, horgásszunk egy jót. Zseniális.
1: Állati jó.
0: Zseniális, nagyon jó. Ültessenek fát a hamvaimból, ha már nem leszek, árnyék alá ülve, az árnyékom alá ülve emlékezzenek a közös pillanatokra. A temetésen pedig tilos lesz nevetni a szertartás közbeni bakikon, és metal zene fog szólni. Roberta küldte nekünk.
1: Homokorába töltsék a hamvaimat, hogy továbbra is szétcseszhessem a családi társasozást.
0: Ez egy jó ötlet. Nagypapa. De nyugodjál le egy kicsit, itt vagy a homokorában. Igen, igen. Minek írjam? Úgysem az enyém az utolsó szó. Igaz, Karolina?
2: El is engedhetem, igen, igazadban.
0: Igen. Én már összeválogattam a kedvenc zenéimet egy mappába, és azt játsszák le a temetésemen. Örüljetek, vigadjatok, az élet megy tovább. Tehát ő már összerakta, összerakta a zenéket. Nagyon kemény. Egy dolgot kérnék, hagyjanak rajtam cipőt, ki tudja, hova kell menni. Én örülnék, hogyha a temetésemben lenne egy ugrálóvár, és mindenki az ugrálóvárban ugrabugrálna, azért élettelem testem is benne lenne, és azt is dobálná a lendület. Micsoda móka! Úristen, de jó!
2: Ez igen. Na,
0: de
2: ez
0: jó vagy, Gyuri! Na, nézd, Gyuri! Hogy repül a Gyuri? És egy kis élettelen testedet dobálják, a többiek, hogy ugrálnak. Így kell. Na, ez egy nagyon szép üzenete a játékosságnak, az örök gyerekségnek, az élet és a halál nem komolyan vevésnek. Tökéletes. Tökéletes. Nem mondd, hogy nem mennél be egy ugrálóvárba, ahol ott a haverodott menne balra-jobbra. Borzasztó bizarr, de közben borzasztó szemtelen. És egy ilyen őszinte kinevetés ennek az egész bizarr dolognak, hogy egyszer csak nem vagyunk
2: többen. Még azt is megcsinálnám, ugye nagy az ugrálóvár, a hátuljába betennéd a haverodat fekve, és az élő haverokkal az elejére közösen ráugrálsz. Meddig tudod föllőni a Sanyit?
0: Tökéletes. Sanyi nagyon rendben. Igen. Egy jó gospel kórus énekeljen az én temetésemen. Haver, ami azt beszéltük, hogy aki előbb megy el, annak a telójáról a másikunk küld egy üzenetet mindenkinek, aki bent van a telóban. A sötét van itt lent. Az is jó egyébként. A fiatal barátom temetésén a szülők kedvenc repszámát szerették volna, ha szól. A falusi temetési Nyugger kommandónak ez annyira nem tetszett, hogy még szólt a zeneszám, túlénekelték a gyászzenéjükkel. Szürreális volt. Falusi Nyugger kommandó.
2: Nem engedték el. Nagyon sokan kérik ezt a vízből, ezt a helikopterből, meg repülőből való, hát kiszórás, csak sokan úgy kérik, hogy ne hamvasszanak előtte.
0: Csak egybe dobjanak ki?
1: Igen.
0: Tökéletes. Nagybátyám egy pókerpartit kért a temetésére, folyt a viszki, és buliztunk hajnali, ő így élt.
2: Na, hát akkor nem ez a legszebb emlékezés? Előjönnek a sztorik, beszélgetsz, közben megy a póker.
0: És azt mondod, hogy haver, ez rólad haver, szól. Ezt szeretted, mi is ezt csináljuk.
1: Ez mennyire jó. Szememen kívül az anatómiai intézet felhasználja az egész testemet. Tehát akkor jótékony célra, tehát tulajdonképpen tanuljanak akkor.
0: Van ebben valamilyen álszent jótékonykodás?
1: Miért?
0: Nem tudom. Valami mókásat találjunk. Ez a fölajánlom a testem. Értem, de hogy előtte akkor már csináljunk valamit vele. Nem vagy...
1: Oké.
0: Valami legyen. Érted, kedvese, persze tanulmányozzátok, de legalább a temetés azért az legyen vicces. Ennek ellenére a testet felajánlottad, igen. Azt mondja, hogy az én temetésemben lesz egy sorsolás, hogy kifeküdjön mellém a koporsóban. Én vállalok temetést, 20 ezerért sírok, 30 ezerért elájulok. Azt a mindenségét neki. Nagyon jók vennek. Én fa temetést kérek, ezen kívül semmi felhajtást nem akarok, nem tudom, ez a fa temetés. Biztos nem fogunk szervezkedni, elég jó volt az életem során, elég volt a sok családi rendezvényből. A fa temetés, ez a ültetnek egy fát.
2: Ne, hát nem? Igen, de most ebből van egy új, no. Ilyen lebomló zsákba tesznek téged is. Igen. Egy kis, hogy hívják, egy ilyen kis egyéb tápanyag.

0: másokkal együtt, és akkor úgy lehet kapni a kisfát, mint a zsákos fát, tudod, ahogy hívják be a kertészetekbe, csak abba te vagy.
1: De benne.
2: De a gyökérbe tesznek?
0: Igen,
3: a gyökéri. Ástak egy nagy árkot, oda, igen, belaknak és feléd raknak egy fát, és tulajdonképpen a te testnedveid, hát ez táplálkozik ez a fa. Csak azt hiszem, hogy ezt Magyarországon elkaszálták.
2: Nem, hogy... szórhatsz amokat.
3: Ha amokat szórhatsz, igen.
2: Hát, és ráütetsz egy fát tulajdonképpen, megcsinálod. Lehet, a fás temetés magát, igen, de hogy beszorod a hambakat, ásol egy gödöt, és beültetsz egy bokrot, azt meg tudod csinálni.
3: Engem a kert végébe. Kaparjatok el. Igen. De ez milyen szép, hogy nem temetőbe jársz, hanem egy erdőbe.
2: Azt mondja, hogy az én temetésemen a Rinna könyvről olvassanak fel, nem kérek más. Krisz küldte nekünk.
0: Nagy buli lesz.
2: Igen.
3: Mondtam a páromnak, hogy engem majd hamvasztanak el. Most szólt, hogy jövő hét kedre szerzett időpontot. Én kell.
2: Igen. Én azt szeretném, hogy hamvasztanak el, és préseljenek óvszeré, még utoljára hadd élvezzem. Jó, ez egyébként rendben van, ez így, abszolút rendben van. Valami ilyet kell, én is ennek a híve vagyok. Nyilván aztán az élet lehet, hogy átírja, meg nincs időt fölkészülni, meg mire oda kerülsz, már lehet, hogy megharcolod a saját betegségedet, és nem lesz hozzá erőd, de aki ezt megcsinálja, az szerintem az le a kalappal. Hát még mindig az ugrálóvár a hop-hop.
3: Az nagyon jó.
2: Itt a piros, hol a piros repül a legjobban. Ő is a piros írta nekünk, hogy ő is az ugrálóvárosat szeretné. Az egyébként én is nagyon szeretem.
3: Egyébként óriási biznisz, hát nem tudom, hogy néztétek el ezeket, hogy lehet ékszert készítetni a hamvaid, a hozzátartozó hamvaiból, meg bakelit lemezbe préselik bele, és akkor az utolsó utadon felteszik ezt a lemezt, és akkor arról szól a zene.
2: Ami már belőled készült. Igen. Aha. Mi
3: hát
0: az ékszer az elég kemény zsebben nyúló. A mamának volt egy ilyen kívánság a papával kapcsolatosan. Egyelőre még terelek.
2: Azt mondja, a temetése tudom tilos, de én a Balatonba szeretnék nyugodni, a hamvaimat úrrával együtt tegyék bele. A Balaton mindig szép, mindig szeretem. Bármelyik ismerősöm jön, csak egy dobos sört öntsön a vízbe, írja Fred. Valószínűleg sokat horgászott, gyerekkori élmények vannak, egyszer ragaszkodik hozzá. Meg szerintem hát, nem szabályos, nyilván illegális, de meg tudod csinálni.
4: Urnával együtt, hát különösen érdekes. Mondjuk kezded el Balatonnak a vízszintje leapad. Nem a Sanyi.
2: Ott az urna. Hát mondtam, hogy ne tegyük bele az urnát. Igen.
3: Hát nyilván olyan helyen szóratod szét magad, ahol, amihez van valami kötődésed.
2: De abszolút.
3: Persze. Tehát az én apám például a nászútjukra vitette
2: el. Az volt a legjobb élmény a házasságról.
0: Amíg az elejét.
2: Azt mondta, az elejét éljük újra. Az a nászút az annyira jó. Utána semmi nem működött, de a nászút az nagyon jó. Elvitette magát ahol a nászútat élték.
3: Igen, én ott szóltam őt szét, igen. Aha. Ott bevittem az erdőbe.
2: És neked is volt egy nagy Lebowski, hogy kiszórtad és a szembe félig belefújt az arcodba?
3: Ezt elmesélted. Igen, volt ott egy ilyen kis patak, így letérdeltem. Hát van, ez egy ilyen kupakos, ilyen nagyon furcsa ilyen zacskó, amiben beleteszik ezeket a hamvakat, és akkor ezt nagy nehezen valahogy felfeszítettem. Tehát az is egyébként annyira bizarr volt, mert azt gondoltam, hogy ennek lesz egy ilyen pátoszos pillanata, mert nem nyitottam ki addig az urnát.
2: Aha.
3: És kinyitottam, és ott volt benne egy ilyen sötét, mint egy ilyen szemetes zacskó, aminek volt a tetején egy kupak. Na, negyed órát szarakodtam vele, mire le tudtam tekerni.
2: Papa, gyere most már a rohadt életbe, papa!
3: És akkor valahogy végül sikerült felfeszítenem, de úgy szerintem, hogy szét kellett tépnem ezt a zacskót, és hogy szórtam bele ebbe a patakba, nyilván a perje így szállt föl az arcomba, és így álltam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy rögjek az egész.
2: De nem lehet, hogy a papa csak elköszönt, akart még adni egy
0: utolsó puszit.
2: És beszórtad a patakba, és az egész az arcodba vissza, hogy ezzel a felhővel, a vízpárával.
3: Igen, nyilván, ahogy beborítod, az úgy felcsap. Igen. Úgyhogy...
2: Papa, a rohadt életben, papa, tényleg, ne csináld már. És az egész arcodat mindent beterített.
3: Hát ugye, igen, a ruhámat, meg az arcomat, akkor így lesöprögettem, akkor...
2: Egyszerre szürreális, egyszerre furcsa, nem tudod hova tenni, egyszerre bizarr, de tudod, hogy nincs már ott, de azért ez egy szép mozdulat, egy szép gesztus, közben igen. Az egész ruhád, arcod mindent beborított.
3: Addig sírdogáltam, amíg eljutottam a patakig, és aztán, amikor így az arcomba szállt az egész, akkor elkezdtem röhögni, de közben az egész nagyon furcsa, ilyen bizarr érzés volt.
0: És jöttek közben kirendulók, akik
2: nézték Julit. Ez a fura fehér arcú nőt, mit csinál magával?
3: Mit döntöget?
2: Mit csinál? Te meg már nyakig hamuba megfordultál, zároltak. Az én hamvaimból egy D-kosaras melltartót készítsenek, ennyit kérek. Így egy hallgat, igen. Férjem hamvait egy szívalakú medálban hordom a nyakláncomon, Zsófi küldte nekünk. Kössenek egy Lada hátuljára, és a kakucs ringen drifteljenek. Közben szórjanak szét hátul. Jó. Wow, de jó!
0: Igen, az urnát kinyitod, Lada indul.
2: Iszonyatos a driftelsz és a kakucsringen. Valószínűleg sok élmény, sok motorozás, sok autózás.
3: A felét is így tudnám egyébként elképzelni, hogy húztok egy kövérgázt, és kinyitjátok a vödröt, nem?
2: Nem
3: és
2: akkor így... Az lesz, amit kér?
0: Igen, de azt fogom kérni, hogy előtted legyen.
3: valami bele.
2: Magamban viszlek, haver.
1: A természet elsőnek, mert neked is elnézze egy jobb kezet, egy 83 éves Suzuki is bácsi szürkehályoggal. Akkor az lesz, amit kér. Csak írd le előre.
0: Jó,
1: ne
0: már most megírom.
1: Mit akarhatna az öreg, érted? Mondta, írd le, hát legyen valahol elrakva, hogyha történik bármi, akkor a motoros társak azok megejtsék azt, amit szeretnél.
0: A kedvenc kanyaromnál.
1: Azt mondod, hogy autózzunk el, nem tudom, mert neked az az. Akkor elmond, majd motorozzunk el, akkor oda motorozunk, és ott fogunk egy nagyon erős szembeszélbe.
0: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezőjét

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az édesanyákat ünnepeljük ma, jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
1: Jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál Kecskeméten. A május 8-a és 10-e közötti ingyenes eseményen a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek kerülnek fókuszba. A város főterén számos program várja az érdeklődőket. Néptánc és népzene, gasztronómiai kóstolók, mesterségbemutatók és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. A gyerekeket népi játszóház, kisállatsimogató, népmesevetítés is várja. A pénteki ünnepi esmennyitón hirdetik ki, melyik bor viselheti a Kecskemét város bora címet. Szombaton elsősorban a családoké a főszerep, vasárnap pedig a gasztronómia kerül a középpontba. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része a Hungarikum kiállítás lesz, de az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. A TOP Plusz keretében megvalósuló projekt a társadalmi hátrányok mérséklését és a szolgáltatási hiányok csökkentését célozza. A program fókuszában a demenciával élők, a fogyatékossággal élők, valamint a szenvedélybetegségektől és a mentális problémáktól veszélyeztetett fiatalok állnak. Olvasható a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. A projekt a tervek szerint ez év szeptemberében indulhat, és 2029 áprilisáig tart majd. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk déli szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: blokád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
1: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
0: Megvan az esélye, igen.
2: Igen.
1: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
0: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak kivétel. Nincs álcázó berendezésed.
0: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxushajót.
1: Lehet, hogy uncsizott, nem?
0: Lehet.
2: Nem, a Benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér. Igen.
0: Dítsd meg a Hormuzi szorosnak a térképét. Szerintem ez a Dubáj-Omán muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha, igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajózta, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
0: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
0: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
1: Na, szerintem csak beszóltak, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvenci, és akkor de, jöttem gyorsan Oroszországból.
0: Engedjél át minket.
1: Van probléma? Van probléma? És már ment is. És már probléma is. Nincsen.
2: És ráadásul itt két felé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, a hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
1: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
0: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Jó reggelt!
2: Hello!
0: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
3: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
0: Nincs az első 10-ben, aha.
3: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
0: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
3: Attól függ, hogy leszünk vagy eladunk, de azért a 330-at szoroznak.
0: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba, a tenger alatt járóval?
3: Abban kibeszállnak, hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, de nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alattjáró az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
0: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
3: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen AAA neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
0: Azt a minden segít neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imád egyfajta verseny?
3: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha vele gondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény a alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
0: Azt a minden segít neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón?
3: 42 fő az átlag személyzet, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzet, ugye, egy embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: 30, várj, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy, a, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
3: Az nem sok, nem kell olyan sok. Ugye? Hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja
0: fel. Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen, egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
3: Például a víztartályban 100 000 liter friss el. A sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
0: szankciókat vetettek be, igen.
3: Akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 000 dollárra égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
0: 465 000 egy teli, tehát $500 000 egy teli tank.
3: Igen.
0: Tehát azt mondjuk azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 000 attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 000 forint.
3: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
0: a... Hát nincsen, de ezen a színen nincsen, és inkább csak nem tudom, így érdekességképpen.
1: És mennyi az utazó sebessége?
3: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
1: Ez cammogós, cammogós azért ez, nem?
3: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
0: Azt a minőségét neki.
3: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és $6 milliárd volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
0: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, nem ő a legnagyobb?
3: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
0: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
3: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igaz, hogy mindig mondom, egy kicsit füllemtenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500 000 lehet kapni.
0: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi kikötőidi per nap.
3: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót $50 millió kell kicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, tehát ez egy átlagköltség. Tehát $50 millió még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
1: Kérdeztetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
3: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az $2-3 millió volt.
0: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon. Nem is nagyon más, persze.
3: Ez felszereső függ, meg ugye a Balaton az limitált. Mert ugye a merülés, meg a széles, nem is a szélesség, meg a hosszúsága van a Balatonon a baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 km² tudna menni a Balaton, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az, hogy hát 142 méter hossz, vagy ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva. A grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy rossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
2: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
3: Igen. Akkor, persze. De az az érdekes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön-megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek. Tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutóbb 3 hónapja tűnt fel körülbelül az Alpöbölben.
0: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy minden együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizet.
3: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magasan, hogy ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számolja, hogy kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszerűen amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekről a luxus hajókért.
0: Igen, oké. Moto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk. Megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuzi szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkát, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
3: Meg gondolom, megfizették. Tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuzi szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
0: Moto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
2: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
0: A Nordon?
2: Itt van.
0: Mit csináltad?
2: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
1: Ne hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
2: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
0: András, ciao.
1: Anna már intézett magát.
4: Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
2: Hello, András.
0: Szia, András, mi a helyzet?
2: Túsz vagy még?
4: Semmi különös, dehogy is.
0: András.
4: Szarcburgban dolgozom.
0: Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusa, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk képeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
4: Igen, ott dolgoztam, szóval ez, én mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy Starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyéskedsz, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfúró torony dolgoztunk, egy olyan olajfúró tornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
0: klubba... Most van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
1: Mi az Edda Fidesz?
0: Hogy mi? És mi az az Edda Fidesz? Hogy mi van?
4: Ez a hajó.
0: Vontatott egy...
4: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
0: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
4: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
0: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
4: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
0: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
4: Hát egy kis szobám volt nyilván, mert csőszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes, lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozva, hogy ki meddig juthat el.
0: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehettek a reggeliző?
4: Nem, már éppen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a hajóra.
0: Ki nem ült, hogy az orosz milliárdos egy munkászállót csinál a hajóra? Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
4: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztod a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a más ruhába mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe,
0: Ahol gondolom kicsi filippinók, is szintén megérkeztek, meg mexikói a vendégmunkások.
4: 2011 azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
0: De most én hülyültem a filippinókkal, de akkor tényleg voltak filippinók.
1: Azt mondod, hogy 2011?
4: Azt hiszem, igen.
1: Ez a 2021-es hajótesó.
0: 21-ben épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11-ben? Tessék?
4: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
1: Nem, Nord.
0: Edda Fidesz?
4: A Nord az a cégnek a neve. Mert ez egy hajótársaság.
1: Nem, ez a hajónak a
0: ez
1: neve.
0: A Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt a hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
4: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
0: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
4: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
1: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
0: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000-re, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát te nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod, melyik rádió?
1: Volt.
0: Tudod, hogy mi kik akkor vagyunk?
4: Ez az orosz milliárdosé.
0: És mi az Edda Fidesz?
2: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
0: Edda Fidesz.
4: Így van.
2: Ez a neve.
0: Ja, Fidesz, tehát Edda Fidesz.
4: Ezért kezdtem úgy
1: Edda Fideszt.
0: Edda Fideszt.
4: Edda Fidesz, igen.
0: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük, ezt a történetet. Másik hajón voltál, de nem ott voltál, hogy... de nagyon jól elmesélhet, hogy filippinok voltak a koszos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
1: Igen, de az Edda Fidesz hajós, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
0: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, mi meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nordról.
4: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20 medencével rendelkező hajó.
1: Jó, de most a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
0: Azért, mert voltál hajdúszoboszlót, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
2: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tény és
4: való. Hát helikopterre jártunk.
0: Tehát most, hogy megnézzük ezt az Edda Fidesz, az Edda Fidesz egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkáshajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg daruznak, meg építenek.
4: Hát, Balázs, mi meg egy 500...
0: ki a hajót. Hát, de mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
5: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
0: Nem baj, értjük,
5: nem az, csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt. Cseri azt mondta, hogy igen.
0: Voltak a filippinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, hogy itt vagy, András.
1: A luxus relatív.
0: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réfülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
1: Én voltam egy katamaránon, rokamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem emlékszem rá.
0: Igen.
1: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, mint a telefonodon, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket. Annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg a következő üzenetbe elküldte a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát mi nem nézzük a telefonszámokat. Ja, okay. Ezért van ez valószínűleg, de...
0: De voltál mindegy... esetleg a Nordon is?
4: Na, no, az Edda Fjordon voltam, ott egy másik.
2: Edda Fjordon, Fjordokon
0: volt. Edda Fideszt és Edda Fjordot, jó, oké, okay, nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
4: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
0: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lillafüreden.
2: Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
0: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Adis, köszi, hogy csörögtél, vigyázz magadra, jó munkát.
4: Hello.
0: Ciao. Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
1: És narancsága a hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
0: Ez tankerhajó, ami épít olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
1: láttam
0: szerettem
1: magam előtt azt, hogy ez, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember, ez az orosz oligarcha, tehát hogy azt mondja, hogy érdekes, mindannyian voltunk.
2: Neki ez a luxus, gyerekek.
0: Érdekes.
6: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket,

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
3: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet?
4: Mert

0: játsz egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
3: Kecskemét, Napsugár utca 2.
2: Veszelsz ki autóbontó.
4: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda.
5: Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerez örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
6: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
0: A Rádió egy gong. Nem

0: Rádió egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 óra múlt 6 perccel. Sziasztok! Mindenek előtt boldog anyák napját kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és mindenkinek, aki a neten keresztül lóg velünk. Kormos Zsolt vagyok, a napfény pontosan olyan ragyogó, amilyennek egy ilyen ünnepen lennie kell. A hőmérők egyelőre 20 fok körüli értéket mutatnak. Ma nem fogunk fázni, 25 fokot jósolnak az időjósok. Ma valószínűleg mindenki egy kicsit lassabban kávézik és több puszit osztogat. Mi pedig itt vagyunk a stúdióban, hogy alárakjuk a tökéletes hangulatot az év legnagyobb rádiós bulijához. Május 3-a van, vasárnap. Ma az Irmákat és a Tímeákat ünnepeljük. Hölgyeim, ma minden virág nektek is nyílik. És ha már a hölgyeknél tartunk, 1989-ben ezen a napon született a magyar úszó sport koronázatlan királynője, az Iron Lady, azaz Hosszú Katinka. 3 olimpia, 7 világbajnoki arany. Katinka azt tanította nekünk, hogy ha valamit nagyon akarsz és beleállsz a munkába, a határ a csillagos ég. Mi ma hasonló kitartást kívánunk nektek a konyhában az ebédkészítéshez, vagy éppen a telefonok mellé. Mert ne feledjétek, hogy ma sorsolunk. Nem sokára eláruljuk a netpercekben, miért akar pénzt kérni a WhatsApp a kisminkelésért. És jövünk a legfrissebb sporthírekkel is. De a lényeg, hogy a Millió Puszi Anyának akciónk ma véget ér. Írjátok meg a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra, hogy mivel ajándékoznátok meg anyukátokat, ha nem számítanának az anyagiak, a pénz és tulajdonképpen semmi sem. Ma délután valaki megnyeri a több mint 1 millió forint értékű felújítást, amiben lesz hűtő, klíma, festés, ablakok, minden, amitől egy édesanya otthona igazi kastélyjá válhat. Nehogy lemaradjatok! Indítsuk a vasárnapot egy igazi mai slágerrel. Cyril remixében már is itt van Ed Sheeran. Következik nagy kedvencünk, a Camera.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Fél 11 előtt 11 perccel a Rádió 1 Gong Netpercei következnek. Bár ma a virágoké a főszerep, a digitális világban továbbra is zajlik az élet. Azt beszélik a tech guruk, hogy a Meta éppen a WhatsAppot próbálja egy kicsit kisminkelni. Nyugalom, nem lesz fizetős az üzenetküldés, de tesztelnek egy olyan előfizetést, amivel havi pár euróért teljesen egyedivé tehetjük az appot. Saját ikonok, különleges témák, egyedi csengő hangok. Tehát aki már unja a megszokott zöldet, az nem sokára személyre szabhatja az egész csevegését. Európában állítólag 900 forint körül mozog majd az ára, és bár funkcióban nem tud többet, a stílusnak ugye ára van. De tudjátok-e mi az, ami tényleg megfizethetetlen? A fődíjunk, amit ma átadunk, mert eljött a nap, amire hétfő óta várunk. A Millió Puszi Anyának akciónk ma ér a csúcsra. Jöhetnek az üzenetek a 0629-414-020-as számra. Ma délután kiderül, ki viszi haza ezt a brutális felújítási csomagot több mint 1 millió forint értékben. Mi jut eszedbe az édesanyádról ezen a délelőttön? Mit ajándékoznál neki, ha nem számítanának az anyagiak? A tegnap érkezett üzenetek közül egyet megosztok veletek. Írnék egy könyvet az életéről, amiben ő a szuperhős, és minden egyes fejezet egy olyan napról szólna, amikor megmentett minket a bajtól. Engedjétek tehát szabadjára a fantáziátokat. Ehhez hasonló üzenetekre számítunk, és amíg megírjátok, hogy nyerni szeretnétek, következik néhány igazi mai sláger. Itt van James Arthur és az Impossible.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Egy perc múlva 10:30. Ez a Rádió egy gong meteorológiai különítménye. A pletyka igaz, az égiek is imádják az édesanyákat, mert olyan időt rittyentettek nekünk mára, hogy azt tanítani kellene. Lássuk, mire számíthatunk a nagy sorsolás napján. Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád felett is szinte felhőtlen az ég volt. A délkeleti szél csak mérsékelten fújdogál, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a napsütéses flow, legfeljebb némi fátyol felhő jelenhet meg, de a 23-28 fokos meleg már igazi nyári hangulatot hoz. Kedden aztán jönnek a komoly felhők is, bár marad a nagyjából 28 fok körüli hőmérséklet. A Dunántúlon már záporok is beköszönhetnek. A népi megfigyelés szerint, ha anyák napján ilyen szép tiszta az ég, akkor a nyár nem csak meleg, de nagyon vidám is lesz. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök a sporthírekkel, a folytatásban pedig itt van Mike Posner és az I Took a Pill.

3:41 lesz 4 perc múlva. A Rádió 1 Gong sporthírei következnek. Lássuk, kinek jött össze a tegnapi nagy menet. Kezdjük a focival, mert a levegőben már a bajnoki pezsgő illata száll. A Győr tegnap este 4-0-ra átgázolt a Diós Győrön. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ma az Újpest megtréfálja a Fradit, az Eto már ma bajnok lehet. A tegnapi játéknapon még az MTK és a Nyíregyháza X-elt, a Barcika pedig legyűrte a Kisvárdát. De ne menjünk messzire a lokálpatrióta büszkeségtől sem. A kecskeméti kosarasaink tegnap este óriásit küzdöttek. A KTE 80-75-re verte az oroszlányt a playoutban, amivel egy hatalmasat léptünk az élvonalbeli tagság megőrzése felé. Futszálban is csak egy hajszálon múlt a csoda, az SG Kecskemét heroikus csatában 5-5 után csak büntetőkkel kapott ki az Újpesttől a kupa elődöntőben. Kézilabdában ma délután jön a klasszikus, Győr-Debrecen döntőt rendeznek a Magyar Kupában. 5 év után feszülnek egymásnak a lányok a fináléban. A technikai sportok szerelmeseinek pedig irány Miami. Lando Norris behúzta a sprintet, de az időmérőn már az új zseni, Antonelli volt a leggyorsabb Verstappen előtt. A futam ma este 10-kor indul, érdemes lesz kitartani. A sportolók szerint egyébként az anyai bátorítás felér egy legális doppinggal. Szóval ma a siker az anyukáké is. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig indul Álok és Eva Max igazi mai slágere, a Car Keys.

0: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 óra lesz 12 perc múlva. Lássuk, hol kell visszavenni a gázból, hogy ne a várakozással menjen el ez a gyönyörű délelőtt. Az M5-ösön Kecskemét északnál a 74-es kilométernél építik a csomópontot, így csak Budapest felé tudtok felhajtani. A lehajtóág zárva van. Aki Röszke felé tart, ott se le, se fel nem tud menni. A közelben a 73-as és a 76-os kilométer között, ráadásul 60-as tábla és szűkített sávok vigyáznak rátok. Az elkerülőn a 81-esnél is új a rend. A belső sáv lezárva, sávelhúzással halad a forgalom. Az 5-ös főúton pedig Budapest és Örkény között festik az utat, mozgóterelés mellett kell résen lenni. A frissen festett útburkolati jelek nem csak szépek, de a biztonságunkat is szolgálják. Tartsátok a távolságot a festékszóró autóktól. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong csapata. Rövidesen kiderítjük, mit ajándékozna egy hallgatónk anyukájának ezen a szép nap, ha nem számítanának az anyagiak. És már indul is következő igazi mai slágerünk, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Ez az In the Dark.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából Natáliát keresem.
0: Jó napot kívánok, én vagyok az.
1: Jó napot kívánok. Esetleg tegezhetjük egymást?
0: Igen.
1: Oké, akkor szia. Sikerült-e pihenni a hétvégén?
0: Igen.
1: Az nagyon jó. Mi a terv délutánra? Séta, kirándulás?
0: Hát még kicsit dolgozgatunk. Felújításban vagyunk éppen.
1: Akkor viszont nagyon érdekel téged a fődíjunk.
0: Igen.
1: Mert hogy egy komplett felújítási csomagot lehet nyerni. Áruld el nekünk, te mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem számítanának az anyagi és egyéb korlátok sem?
0: Hát én ilyen átváltoztatáson szeretném őt részt venni, hogyha részt venne, illetve hogyha ilyen külföldi útra, tengerpartra, mert hogy ápolónő és egész életét a mások segítésére szentelte.
1: Azt is írtad, hogy soha nem járt még a tengerparton,
0: nem,
1: illetve
0: nem,
1: még
0: külföldön se járt.
1: Nagyon-nagyon megérdemelné, ebben egészen biztos vagyok én is. Ez az átváltoztatás egyébként érdekelne, hogy mit változtatnál át rajta?
0: Például sminkesek foglalkoznának, illetve stylistek, hogy őt mit vegyen, milyen ruhákat vegyen föl.
1: Milyen stílusú ruhákat vegyen fel.
0: Nagyon-nagyon
1: jó ötlet. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba.
0: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
1: Néhány perc múlva 11 óra jönnek a reklámok és a legfrissebb hírek, de ne pihenjetek addig sem. Továbbra is gondolkozzatok rajta, hogy ti mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha semmilyen anyagi vagy egyéb korlát nem számítana. A következő órát Kamrád és a Be Mine indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sober Team Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
4: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, jön a jubileumi suli sárkányverseny. Biciklit és rollert loptak fiatalkorúak. Demeter Dia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándor Baba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
6: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
5: Május 29-én rendezik meg az 5. suli sárkány sárkányhajó versenyt Kecskeméten. Az esemény évről évre egyre több diákot mozgat meg. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidőközpont lesz. A hírös.hu azt írja, a látványos esemény célja a versenyzés mellett a közösségépítés, a sport szeretetének erősítése és az iskolák közötti kapcsolatok elmélyítése. A megmérettetésre általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek, a nevezéseket május 24-ig fogadják a szervezők. Biciklit és rollert is elloptak fiatalkorúak egy iskolából. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közölte, a napokban egy ballószögi intézmény igazgatója tett bejelentést, hogy eltűntek a kétkerekű járművek. Egy 4 fős társaság egyik 14 éves tagja volt a tettes, társai a közelben figyeltek. A fiatalok külön váltak és menekülni próbáltak a lopott eszközökkel, de a gyors intézkedésnek köszönhetően csak pár utcányira jutottak. A fiú korábban egy ballószögi ház kapujáról az elektromos kapulámpáját és csengőjét is eltávolította, egy másik ingatlanról pedig egy postaládát próbált elvinni. A 14 éves elkövetőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Társait lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gong, 11 óra után 10 perccel, szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Remélem már mindenki a legszebb ruhájában és a legnagyobb mosolyával készül az ünnepi ebédhez. Kormos Zsolt vagyok, és elárulom nektek, hogy a főtéren már gyülekeznek a kismotorosok. Ez az a pillanat, amikor a generációk találkoznak, és mi büszkék vagyunk rá, hogy minden autóban és minden konyhában a Rádió egy gong szól. Nem sokára jövök a programajánlóval. Megnézzük, miért érdemes ma a főtérre látogatni. De előtte élesítsétek a telefonokat. Ez az utolsó lehetőségek egyike, hogy ti is bekerüljetek a délutáni fődíj sorsolásba. Ma délután gazdára talál a felújítási csomag benne klímával, új hűtővel, utazással, több mint 1 millió forint értékben. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és készüljetek a nagy kérdésre. Mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha nem számítana a pénz, az anyagiak és semmi egyéb. Egy hallgatónk a következő üzenetet küldte. Én a nagykőrösi piacon vennék neki egy örökbérletet a kedvenc virágárusához, hogy minden reggel friss illat legyen az otthonában. A te neved valószínűleg hiányzik még a listáról. Ne habozz tovább, inkább jelentkezz. Addig is indul Pull Max és Martin Miller igazi mai slágere, a Headline.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 lesz 11 perc múlva. Ma reggel elindult Kecskemét egyik legaranyosabb eseménye, a híres születésünnep. A kismotoros felvonulás és a közös virágültetés már megadta az alaphangot, de a következő napokban is érdemes lesz figyelni, mert előadásokkal és izgalmas programokkal várják a babát várókat és a kisgyermekes családokat. Már most érdemes bevésni a naptárba a jövő hetet is. Péntektől vasárnapig helyi termékünnep és Hungarikum Fesztivál lesz a főtéren. Lesz ott minden, ami szemnek szájnak ingere, autentikus ízek, Hungarikum kiállítás és az idei újdonság, a Mesterségek udvara. Esténként pedig olyan nevek tolják a talpalávalót, mint Csík János és a Mezzo, vagy Szabó Balázs és a Szerelemvonat. Részleteket az aranyhomok.hu oldalon találtok. Ha pedig a lóerők szerelmese vagy, ne feledd, jövő szombaton Helvécián traktoros nap. Reggel 8-kor indul a felvonulás, aztán jöhetnek az erőhúzó versenyek. Ott a helyetek. És ha már ünnep, nálunk a Millió Puszi Anyának akcióban ma tényleg megváltozik valakinek a jövője. Mit adnál anyukádnak, ha te lennél a sors kegyeltje, és nem számítanának az anyagiak? Küldd el az üzenetedet a 0620 9 414 020-as számra, és ne feledd, már csak néhány név kerülhet be a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Ma délután valaki egy komplett lakásfelújítási csomagot kap tőlünk festéssel, csempével, nyílászárókkal, hűtővel, klímával, utazással, több mint 1 millió forint értékben mondunk köszönetet anyának. Írd meg, hogy nyerni szeretnél, és legyél te a naphőse. Addig is, Cyril és Mary Jo igazi mai slágerével megyünk tovább. Következik a Still Into You.

Itt a Rádió egy gong. Egészen pontosan 11:30 van. A főtéri virágültetéshez ennél jobb időt keresve sem találnánk. De lássuk, meddig tart ki ez a meteorológiai ajándék. Ma zavartalan lesz a napsütés, 25 fokra számíthatunk, az eső pedig kizárva. Hétfőn folytatódik a csoda, reggelre sem fagyunk meg, délután pedig 28 fok vár ránk élénk széllel. Kedden azonban már résen kell lenni, mert bár marad a meleg, a szél nyugaton már viharos lehet, és estére egy-egy zápor is eleredhet a Dunántúlon. A kertészek azt mondják, a mai napsütésben elültetett virágok dupla olyan gyorsan nőnek, mert érezni akarják a májusi nap melegét. Egyelőre ennyit az időjárásról, nem sokára jövök az útinfókkal, és indul már is Ray Dalton igazi mai slágere, a Do It Again.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Rádió 1 Bong 5 perc múlva 3.4.12. Az M44-esen Kunszentmártonnál a 60-as kilométernél külső sávzárás van mindkét oldalon csomópontépítés miatt. A 405-ösön is vigyázzatok, az M5-ös csomópontjánál hídjavítás lassít. Ott jelzőlámpa irányít. Kecskeméten belül az 5-ös főúton a 86-os kilométernél félpályás lezárás van közműépítés miatt. És egy fontos füles, holnaptól, azaz hétfőtől Szeged felé az M5-ösön a Kecskemét délcsomópontnál felújítás indul, érdemes már most fejben készülni a kerülőre. A jelzőlámpás hídjavításnál a türelem nem csak rózsát, de balesetmentes érkezést is terem. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánok Szigelával és a Riptide-dal. Utazunk!

0: hallgatónk megosztja velünk, mit adna szíve szerint anyának.
1: Millió puszi anyának a Rádió 1 gongon.
2: Igen, tessék, Andrea.
3: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából.
2: Szervusz.
3: Szia, szia. Te is jelentkeztél, igen, de nem írtál semmi pontosat, úgyhogy nagyon kíváncsian hallgatom. Igen. Te mit ajándékoznál anyukádnak?
2: Nekem édesanyámnak kertes háza van, és szerintem nagyon örülne, hogyha az egész kertbe locsolórendszert, csöpögtetőt, meg ilyen esőztetőrendszert lehetne telepíteni.
3: Az nagyon sokat könnyítene, igen, valószínűleg az, igen, életén. Igen, igen. Ez nagyon jó ötlet, és megköszöntetted már anyukádat? Egyébként?
2: Igen, reggel már küldtem neki az üzenetet.
3: Délután találkoztok?
2: Most elutazik, és egy hét múlva fogunk tudni csak találkozni.
3: Aha, tehát egy kicsit csúszni fog az anyák napja.
2: Igen, de üdülni megy, úgyhogy jól fogja
3: érezni magát.
2: Igen.
3: És addigra lezajdik a fődíj sorsolás is. Lehet, hogy úgy ér vissza, hogy már 1 millió forintos fődíjat nyert. Köszönöm szépen, hogy te is megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Sok szerencsét kívánok a délutáni sorsoláshoz. Ti is hallottátok. Andi egy locsolórendszert álmodott anyukájának a kertbe. A reklámok és a hírek alatt is gondolkozhattok rajta, hogy milyen ajándékkal lepnétek meg édesanyátokat. És akár meg is írhatjátok SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. És a folytatásban indul a Daily Mix. Érdekességképpen elmondom majd azt is, milyen lett a világ legkülönlegesebb anyák napi tortája. És jönnek az igazi mai slágerek. David Guettával és One Republic-kal indulunk. Első felvételünk az I Don't Wanna Wait.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a Rádió 1 gongon. Millió buszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a Rádió 1 gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sobertim Kft., Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítőcentrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
7: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
8: Új közösségi központ épül Kadafalván, enyhíthető a vízgadruk, idén is lesznek honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évvégén elindulhat a tereprendezés a Kadaelek egészségügyi és közösségi központ helyén, írja a hírös.hu. A beruházás kivételi tervei már elkészültek, hamarosan az uniós közbeszerzési eljárást is kiírják. Az épületegység két funkciót, egészségügyi és közösségi feladatokat lát majd el. A tervek szerint épülnek majd parkolók, kerékpártárolók is, kialakítanak zöld felületeket, elhelyeznek utcabútorokat, és a Kada Elek szobor elhelyezése is megtörténik. Az épület előtti terület a tervek szerint új központi térré válik Kadafalván, írja a portál. A tereprendezés várhatóan az év végén indulhat el. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlattal enyhíthető a vizsgadrukk.
9: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
8: Idén is lesznek honvédelmi táborok, csak nem 60 különböző tematika, és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A táborokban a 12-25 éves korosztály testközelből ismerheti meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Idén is lesznek hagyományőrző, légierős és ejtőernyős, lovas és szárazföldi kalandtáborok is mások mellett. Kecskeméten légierős tábor várja a gyerekeket, akik megismerhetik a légierő feladatait, a repülődandárnál rendszeresített repülőtechnikai eszközöket. Kiskunhalason pedig lovastábort szerveznek. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett. 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Ez a Rádió 1 gong. 12 óra múlt 10 perccel, jó étvágyat mindenkinek Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok, és miközben a leveses tányérok csörögnek, hozunk majd egy történetet, ami után másképp néztek a desszertre. Azt beszélik, hogy létezik egy cukrászda, ahol elkészítették a világ legdrágább anyáknapi tortáját. Mindeközben el ne felejtsétek, hogy a Millió Puszi Anyának akciónk fináléjában vagyunk. Te mit adnál anyukádnak, ha te lennél a világ ura, és sem az anyagiak, sem más nem számítana? Ma délután valaki kap egy óriási ajándékot, komplett lakásfelújítási keretet, építőanyagot, festést, sőt egy hűtőt és egy klímát is felszerelünk nála. Mindezek mellett pedig még egy utazás is benne van a csomagban. 1 millió forint feletti az érték, és csak egy üzenetre van tőled. Írd meg, hogy nyerni szeretnél, és ha visszahívlak, mondd el mindenkinek, mivel lepnéd meg édesanyádat. A Daily Mix Kashmir igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Why.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix a Rádió 1-en.

Fél egy lesz 10 perc múlva. Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Ahogyan azt nem régiben megígértem, egy olyan történetet fogtok hallani, ami után másképp néztek a desszertre. Létezik egy cukrászda, ahol elkészítették a világ legdrágább anyáknapi tortáját. Aranyfüsttel, ehető gyémántokkal és a világ legritkább csokoládéjával. De a csavar nem ez. A cukrász elárulta, hogy bárki megveheti a luxust, de a vendégek 90%-a mégis azt mondja, nincs az a gyémánt, ami felérne az édesanyjuk házi almás pitéjével. Mert az ízélményt nem az ára, hanem a kéz melege adja, ami gyúrta a tésztát. Nálunk továbbra sem kell gyémántot bányásznia a nyereményhez, csak a szíveteket kell kiönteni a 0629-414-020-as számon. A Millió Puszi anyának fináléjában vagyunk, és még mindig kíváncsian várjuk, hogy mit adnál anyukádnak, ha te lennél a világ leggazdagabb embere, és nem számítanának az anyagiak. A fődíjunk több mint 1 millió forint értékű felújítási csomag. Ne habozzatok, küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet. A Daily Mix pedig pörög tovább, érkezik Lady Gaga és a

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Déli Mix a rádió egy gongon, pontosan 12:30 van. Jöhet egy kis napfény jelentés, mert ma tényleg miénk a világ. Délutánra stabilizálódik a 25 fokos maximum, és valószínűleg felhőket nem találtok majd az égen. Holnap még ennél is melegebb lehet, helyenként akár 28 fokot is mérhetünk a déli szél szárnyán. Kedden változik a kép, a felhők már gyakrabban zavarják meg a napsütést, és a szél is megerősödik. A hőmérséklet viszont 28 fok körül alakul. Az előrejelzés után nem sokára jönnek az útinformációk. A Daily Mix Mark Ronson és Miley Cyrus felvételével folytatódik. Ez a Nothing Breaks Like a Heart.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon, egy perc múlva, 3:41. Továbbra is marad a korlátozás az M5-ösön Kecskemét északnál és az elkerülő szakaszon is. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es csomópontjánál is útépítők dolgoznak. Ott útszűkületre is 60-as táblára számítsatok, és ne feledjétek a holnapi nagy startot sem. Az M5-ös szegedi oldalán a Kecskemét délpihenőt és lehajtót eléri a burkolat felújítás, ami egészen május 22-éig velünk marad. A jó hír viszont, hogy a statisztikák szerint a jó zene és a fegyelmezett vezetés felére csökkenti a stresszt a dugóban és az autópályán. A zene nálunk tuti, a többit viszont ti hozzátok. Pöröghet tovább a Daily Mix, következik Maroon 5, Cardi B és a Girls Like You.

0: Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Mixben.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Zoli vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia Zoli!
0: Szia!
1: Hogy telt a mai napod idáig?
0: Voltunk itt a virágültetésen a központban lányokkal.
1: Mit tapasztaltál? Mi történt ott?
0: Jó volt nagyon. Sokan voltunk. Gyerekeknek nagyon tetszett, hogy egy kicsit piszkethettek.
1: Aha, kimozdulhattak otthonról, jó volt a hangulat. Köszönöm szépen. Most már csak arra a kérdésre várnám a választ, hogy te mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem számítanának az anyagiak?
0: Hát én nagyon szívesen adnék neki egy ilyen nagyon nagy luxusutazást. Ilyen világkörüli, hogy bejárhassa az egész világot. Nagyon szeretett régen utazni, csak most az egészsége se annyira engedi, hogy menjen, meg anyagilag se engedheti meg magának.
1: Aha.
0: Viszont nagyon sokat segít nálunk a gyerekekkel, nagyon sokat vigyáz rájuk, viszi őket esetleg óvodába, orvoshoz.
1: Aha.
0: Nagyon nagy segítség nekünk, és én így hálálnám meg.
1: Ha már nagyot merünk álmodni, akkor tegyük rendbe az egészségét, álmodjuk neki azt is, meg az utazást, és hogy ne egyedül kelljen utaznia, szerintem az egész család utazzon körbe a világ körül.
0: Nem rossz ötlet, igen.
1: Ugye? Hogy ez nem rossz ötlet. Szerintem
0: igen.
1: Mindenkinek bejönne egy ilyen nagy kaland. Ebben biztos vagyok.
0: Igen, igen.
1: Van-e neked a fejedben egy olyan anyai mondat, ami mindig betalál? Például, hogy vegyél fel papucsot, mert felfázol. Ezt mindig hallottam anyukámtól. Nálatok volt-e ilyen szlogen, ami
0: így megmaradt? Edd meg az utolsó falatot is.
1: Edd meg az utolsó falatot is. Nagyon jó. És milyen igaz. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Bekerültél a fődíj sorsolásba. Remélem nagyon izgulsz. 5 óra előtt fogjuk sorsolni ezt a több mint 1 millió forint értékű fődíjat.
0: Izgulok.
1: Ezek után nincs más hátra, mint hogy elindítsuk a reklámokat és a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Millió puszi anyának a Rádió 1 Gongon. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a Rádió 1 Gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyagkereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sober Team Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítőcentrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H Klíma.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfibe tanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldd ön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
3: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
5: Az édesanyákat ünnepeljük ma, jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok. Mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
6: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
5: Jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál Kecskeméten, a május 8-a és 10-e közötti ingyenes eseményen a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek kerülnek fókuszba. A város főterén számos program várja az érdeklődőket. Néptánc és népzene, gasztronómiai kóstolók, mesterségbemutatók és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. A gyerekeket népi játszóház, kisállatsimogató, népmesevetítés is várja. A pénteki ünnepélyes megnyitón hirdetik ki, melyik bor viselheti a Kecskemét városbora címet. Szombaton elsősorban a családoké a főszerep, vasárnap pedig a gasztronómia kerül a középpontba. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része a Hungarikum kiállítás lesz, de az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. A TOP Plusz keretében megvalósuló projekt a társadalmi hátrányok mérséklését és a szolgáltatási hiányok csökkentését célozza. A program fókuszában a demenciával élők, a fogyatékossággal élők, valamint a szenvedélybetegségektől és a mentális problémáktól veszélyeztetett fiatalok állnak, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. A projekt a tervek szerint ez év szeptemberében indulhat, és 2029 áprilisáig tart majd. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy Gong. Rádió

Ez a Rádió egy gong, 1:10. Jó étvágyat, szép vasárnapot és boldog anyák napját, Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád. Üdv mindenkinek! Kormos Zsolt vagyok, a városi pletykák szerint az ünnepi ebédek után mostanra állt be az a bizonyos elégedett vasárnapi nyugalom a házaknál. De ne dőljetek hátra túlságosan, mert nálunk még csak most kezdődik az igazi izgalom. Nem sokára jövök a Daily Mix celeb rovatával, ahol megnézzük, hogyan ünnepelnek a sztárok. De ami még mindig a legfontosabb, a 0629-414-020-as számunkon továbbra is várjuk a jelentkezéseket. A Millió Puszi anyának játékunkban már csak pár óránk maradt a nagy sorsolásig, és ha belegondoltok, igazat adtok. Ma délután valakinek teljesen megváltoztatjuk az otthonát. Jön a klíma, a hűtő, a festés, az utazás és a felújítási csomag több mint 1 millió forint értékben. Mit üzennél anyukádnak, és legfőképpen mit ajándékoznál neki, ha nem lennének anyagi korlátok? Ne hagyd, hogy a fantáziád határokat szabjon. Írd meg nekünk, és legyen tiéd a fődíj. Most pedig emeljük a fordulatszámot, folytatódik a Daily Mix, továbbra is csak a legforróbb igazi mai slágerekkel. Következik Ray Dalton és a Blood Runnin'. Lelia.

Ez a Daily Mix a Rádió Egon-on. 10 perc múlva 13:30. Azt suttogják Hollywoodban, hogy a legnagyobb sztárok, mint mondjuk Ryan Reynolds vagy Jennifer Lopez, anyák napján nem a méreg drága gyémántokra esküsznek. Lopez egyszer elárulta, hogy bár kapott már luxusautót is ezen a napon, az abszolút kedvence mégis egy kézzel írt maszatos levél volt a gyerekeitől, amit azóta is a páncélszekrényben őriz. Úgy tűnik, még a vörös szőnyegek világában is a szívből jövő üzenet az igazi valuta. Ha nincs Ferrari a garázsban, ne aggódjatok. Egy jó szóanyúnak többet ér bármilyen ékszernél. De ha mégis szeretnél valami brutálisan nagyot adni, akkor itt az utolsó esélyek egyike. Várom a jelentkezésedet a 0629-414-020-as számon. A Millió Puszi anyának játékunkban ma délután sorsoljuk azt a bizonyos 1 millió forint feletti felújítási csomagot. Hűtő, klíma, festés, csempe, soroljam még. Helyette inkább írd meg, hogy mit adnál édesanyádnak, ha te lennél a sors kegyeltje, és nem számítanának az anyagiak. Tegyük feledhetetlenné ezt a napot. Nem sokára jövök az időjárással. Sam Felt és Sophie Loud igazi mai slágere pedig már is indul. Ez a Memories.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok. Közeledünk a nagy fináléhoz, és még az időjárás is feszülten figyel, mert marad a tökéletes háttér a sorsoláshoz. Továbbra is 25 fokot mutatnak a hőmérők, és a szél is mérsékelt. Holnap 28 fokra számíthatunk. Sok lesz a napsütés, és már élénkebb délies szél vár ránk. Kedden azonban már egy kicsit harciasabb lesz az időjárás. Viharos széllökések és késő délutáni záporok tarkíthatják a napsütést. De a meleg marad. A horgászok szerint ilyen felhőtlen ég mellett a halak is elmennek sziesztázni, szóval ma inkább az anyukákra figyeljünk, ne a kapásra. Nem sokára jönnek az utak hírei, a folytatásban viszont már is itt van Gorgon City és a Foolproof.

Rádió egy gong, a Daily Mix útinformációkkal folytatódik. 3:42 múlt 1 perccel. Az M44-esen Kunszentmártonnál sávlezárás, az 5-ösön Kecskemétnél pedig útépítés és közműszerelés miatt is szűkebb az út. Aki a 405-ösön jár, a hídnál készüljön a lámpás váltakozó irányú forgalomra, és készítsétek a naptárat is. Szerdától, azaz május 6-ától a Kecskemét déllehajtót teljesen lezárják Szeged felé, kunszálláson keresztül lehet majd csak visszakanyarodni. Vezessetek óvatosan, rövidesen meghallgathatjátok egy hallgató újabb ötletét, hogy ő mit ajándékozna anyukájának, ha nem lennének anyagi korlátok. A folytatásban pedig itt van Jonas Blue és a Perfects.

0: Halló!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. A vonal túlsó végén itt van velünk Norbert.
2: Igen.
1: Te mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem lennének anyagi korlátok?
2: Én egészséget.
1: Egészséget, és ez az egyik legeslegfőbb dolog.
2: Nyaralást.
1: Nyaralást, és mondjuk egy jó kis lakásfelújítást akár.
2: Azt is, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy elárultad nekünk mindezt. Bekerültél te is a fődíjsorsolásba 5 óra előtt, telefon és rádió közelben kellene lenni, mert lehet, hogy rád mosolyog, illetve rátok mosolyog a szerencse.
2: Bár úgy legyen.
1: Voltál már anyukádnál, megköszöntötted?
2: Együtt lakunk.
1: Anyukádnak egyébként van-e valami szuper képessége? Én úgy tudom, hogy minden anyukának van, neki esetleg van-e?
2: Igen, ő 0-24-be kiszolgál minket.
1: Ez aztán tényleg szuper képesség. Hát sok erőt és egészséget kívánok neki innen is.
2: Nagyon szépen köszönjük, szép napot.
1: Szuper képesség, ide vagy oda, Vízi Zalán is megérkezett. Így hát kezdődhet a mozaik. Egy egész órátok lesz arra, hogy gondolkozzatok rajta, hogy mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha nem lennének korlátok. Egyetlen név hiányzik már csak a kalapból. Igyekezzetek, 3 óra után várom a nyerni szeretnék üzeneteket. A következő órát Ed Sheeran és az Azizám indítja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Millió buszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sober Team Kft., Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítőcentrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
4: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, jön a jubileumi suli sárkányverseny. Biciklit és rollert loptak fiatalkorúak. Demeter Dia vagyok. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
8: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és innen kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
7: Május 29-én rendezik meg az 5. suli sárkány sárkányhajó versenyt Kecskeméten. Az esemény évről évre egyre több diákot mozgat meg. A helyszín ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidőközpont lesz. A hírös.hu azt írja, a látványos esemény célja a versenyzés mellett a közösségépítés, a sport szeretetének erősítése és az iskolák közötti kapcsolatok elmélyítése. A megmérettetésre általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek, a nevezéseket május 24-ig fogadják a szervezők. Biciklit és rollert is elloptak fiatalkorúak egy iskolából. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a napokban egy ballószögi intézmény igazgatója tett bejelentést, hogy eltűntek a kétkerekű járművek. Egy 4 fős társaság egyik 14 éves tagja volt a tettes, társai a közelben figyeltek. A fiatalok külön váltak és menekülni próbáltak a lopott eszközökkel, de a gyors intézkedésnek köszönhetően csak pár utcányira jutottak. A fiú korábban egy ballószögi ház kapujáról az elektromos kapulámpáját és csengőjét is eltávolította, egy másik ingatlanról pedig egy postaládát próbált elvinni. A 14 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Társait lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A napsütésé lesz ma a főszerep, tiszta, derült idő vár ránk az ország nagy részén, és itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kisebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelet átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes idő vár ránk a legmelegebb órákban. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, élénk délies szél mellett 27-28 fokos csúcsok várnak ránk.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
9: Én Vízi Zalán vagyok, és a Mozaik című magazinműsorunk veszi kezdetét így 2026. május 3-án, vasárnap van, 14 óra múlt 3 perccel, itt a Rádió egy gongot hallgatjátok, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai magazinműsorunkban rövidesen meghallgathatjátok a beszélgetésünket Chad McClendonnal és Corey Bradforddal, az egyetlen kecskeméti kupagyőztes csapat, a 2006-os Univer KSE két amerikai sztárjával, akik itt voltak a rádiónkban. Hogy hogyan emlékeznek vissza arra a kupagyőztes csapatra, milyen élményekkel tértek vissza Kecskemétre, az hamarosan kiderül. Ahogyan az is, hogy mi a teendő akkor, hogyha találkozunk egy vaddal az úton, és ne adj Isten balesetet is okoz az, hogy kiugrott mondjuk elénk egy őz. Mi a vadásztársaság felelőssége, hogyan kell intézni ezeket a történeteket. Hamarosan utána járunk ennek a témának is. Tartsatok velünk!
1: Kizárólag a legnagyobbak.
0: Változatosan.
1: Rádió egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Labdát bizonyára tudja, hogy 20 éves évfordulóját ünnepeljük annak, hogy az Univer KSE megnyerte a Magyar Kupát, az első és egyetlen aranyérme a kecskeméti kosárlabdának. Ez a 2006-os győzelem volt Pakson az atomerőmű ellen, és aki ezzel tisztában van, azzal is tisztában van, hogy annak a csapatnak a két oszlopos tagja, két amerikai játékos, Corey Bradford és Chad McClendon volt, akik itt vannak velünk a stúdióban, és innentől kezdve angolul fog zajlani a beszélgetés, de természetesen mindent fordítunk. So, nice to meet you.
2: Akkor kezdem is angolul. Örülök, hogy találkozhatok veletek, nagy megtiszteltetés beszélgetni veletek. Ez az első alkalom, hogy visszatértetek Magyarországra és Kecskemétre, mióta abba hagytátok itt a kosárlabdát. Kori?
1: Kori?
3: Yes.
4: Igen, igen, már eltelt 20 év, legutóbb 2006-ban voltam itt, Kecskeméten. Hú, 2006-ban.
5: Igen, azt hiszem a visszavonulásom utáni évben még visszajöttem Kecskemétre, de azóta ez az első alkalom, szóval nagyjából 20 év telt el, igen.
1: Roughly 20 years. Nagyon jó találkozni veletek. Milyen érzés volt visszatérni?
5: Nagyon klassz érzés. Tegnap este, amikor megérkeztünk, autóztunk egyet a városban, próbáltunk nosztalgiázni, felismerni régi helyeket, felidézni emlékeket. Nagyon jó újra itt lenni.
1: Corey, mit jelent számodra ez a város?
4: Nagyon sokat. Ez volt az első otthonom külföldi játékosként. Mindig azt mondom, nagyon szerencsés voltam, mert egy olyan városban kezdtem a profi pályafutásomat külföldön, ahol fantasztikus volt a hangulat, és rengeteg támogatást kaptunk. Ahogy Chad is mondta, a visszatérés sok emléket hozott vissza. Minden ugyanolyan, mégis más. Nem emlékeztünk rá, hogy ennyire tágas lett minden. Akkoriban szűkebbnek éreztük, most minden nagyobbnak tűnik. Több nevezetesség, több fejlődés van a városban, de még mindig gyönyörű, és megvan az otthonos érzés. Nagyon jó visszatérni.
1: Miért épp Kecskemétet választottad akkoriban?
3: Honestly, at the time, it chose me.
4: Őszintén, inkább Kecskemét választott engem. Ahogy mondtam, szerencsés voltam, hogy pályafutásom elején ilyen helyzetbe kerültem. Chadnek is mondtam korábban, hogy szerencsém volt vele, hiszen egy olyan légióssal tudtam együtt játszani, aki már végigjárta azt az utat, amin én elindultam. Ő adott egyfajta úti tervet, milyen a kultúra Magyarországon, milyen a kosárlabda stílusa, és főleg, hogy mit szabad és mit nem a pályán kívül. Hogyan működnek a dolgok, milyenek az emberek, az ételek, a magyar mentalitás. Nagyon szerencsés voltam. Kecskemét mindig egy mérföldkő marad a karrieremben. Mindig ehhez hasonlítottam a többi helyet, ahol játszottam. Ez sokat elmond.
1: Rengeteg helyen játszottál, ugye 15 országban, Cipruson, Franciaországban, Mexikóban, Katarban például, szinte minden kontinensen elmondhatjuk, de legtöbb időt itt Kecskeméten töltötted, 3 szezont is. Mi volt a titok, ami ilyen sokáig itt tartott téged? That kept you here for so long in Kecskeméten.
4: Őszintén, nem a kosárlabda, hanem a kultúra, amit itt kialakítottunk. Amikor újra találkozunk, sosem a kosárlabdáról beszélünk, hanem a pályán kívüli dolgokról. Ez sokat elárul a csapatról, és arról, mennyire közel álltunk egymáshoz. Ezért maradtam itt 3 évig. Szívesen maradtam volna tovább is, de a karrier halad, az ember tovább lép. Ez viszont mindig a top 2 hely között lesz, ahol valaha játszottam.
1: Chad, te hogyan emlékszel erre az időszakra? Te miért választottad annó Kecskemétet?
5: Nagyjából ugyanazt tudom mondani, mint Corey. Kecskemét választott engem. Már pár évvel Magyarországon játszottam előtte. Körmenden kezdtem, aztán jött az Albakomp, majd pár év külföld, utána az Alaegerszeg. Aztán a következő évben a kecskemétiek felvették a kapcsolatot az ügynökömmel, és megkérdezték, jönnék-e. Mondtam, persze. Így kerültem ide. Korábban már játszottam itt ellenfélként, mindig jó helynek tűnt, de amikor ide kerültem, a szurkolókkal és a csapattal együtt tényleg olyan volt, mint egy második otthon. Nagyon élveztem.
3: Almost like a little home away from home. I really enjoyed my time here.
1: Innen folytatjuk Corey Bradforddal és Chad McClendonnal a beszélgetésünket a zenét követően. Nem sokára kiderül az, hogy miért is dolgozik az egyikük egy kórházban, a másikuk pedig egy iskolában. Beszélgetni fogunk tehát személyes dolgokról is, illetve természetesen felelevenítjük

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 3:30 lesz, 11 perc múlva. Hoztam néhány tippet a jövő hétre. A Neumann János Egyetemen május 22-éig egy igazi különlegességet láthattok. Schnitta Sámuel emlékkiállítása vár rátok, időutazás a vendéglátás világában címmel. Olyan ritka eszközöket és szakmai kellékeket mutatnak be, amiket ma már sehol sem láthattok. Igazi nosztalgia a szakma szerelmeseinek. Ne felejtjétek, jövő héten szombaton Helvécián a Traktoroké a főszerep, a Kecskeméti főtéren pedig a híres születésünnep programjai futnak tovább a babás családoknak. És van egy nemes küldetésünk is a könyvtárban. Az Olvasson, hogy más is olvashasson. Akció. Segíts te is a látássérült hallgatóinknak. Válassz egy cikket a zenei gyűjteményben, olvasd fel, és add tovább a kultúra élményét. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok. Perceken belül lezárjuk a jelentkezést a Millió Puszi Anyának akciónkban. Nem sokára kiderül, kinek a házát festjük ki, hová szerelünk fel új klímát, és ki kapja a vadi új hűtőt. 1 000 000 forint feletti érték. Csak azért, mert elmondtad, mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem lennének sem anyagi, sem egyéb korlátok. Ha még nem írtál, most tedd meg, mert a szerencse már a gomb felett tartja az ujját. Azt mondják egyébként, hogy a legjobb dolgok az életben ingyen vannak, de egy 1 000 000 forintos felújítás sem rossz mellé. Maradjatok velünk, következik egy igazi mai sláger, Sony Fonera és a Think About Us.

Ez a Rádió 1 gong. Fél négy lesz egy perc múlva. Azt beszélik a kismotoros felvonulás után, hogy ma senki sem bánta meg, hogy kimerészkedett a szabadba. De nézzük, mit hoz a jövő hét. A mai napot behúztuk, 25 fok napsütés, csúcsidő. Hétfőn a szelesebb tájakon, 10 fok feletti hajnal után, 28 fokos csúcs is lehet. Kedden a déli szél mellett már gomoly felhők tornyosulnak, és nyugaton a záporok is bejelentkeznek. De a hőmérséklet stabilan hozza a kora nyarat. 28 fokra számíthatunk. Ennyi volt az időjárás. Jövök nem sokára az útinfókkal, addig is itt van Why Don't We és a Fall In. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felgyaptam.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:44 van, ez a rádió egy gong. A hírös születésünnep után megindult a forgalom. Lássuk, hol vannak a szűk keresztmetszetek a régióban a nagy sorsolás előtt. Kecskemét északnál az M5-ösön továbbra is zárva a lehajtó, Röszke felé. Az elkerülőn a 81-es kilométernél sávelhúzás, az 5-ös főúton Kecskemétnél pedig félpályás korlátozás lassít. Aki Budapest felől jön le az 5-ösön, Örkényig figyeljen a felfestést végző kocsikra. Holnaptól pedig indul a nagy munka az M5-ös déli csomópontjánál. Figyeljétek a sárga táblákat! Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata! Nem sokára hívom azt a hallgatónkat, aki a mai napon utolsóként kerül be a sorsolásba, és már indul is Metszászári igazi mai slágere. It feels so good!

0: Halló?
1: Halló?
0: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Piroskát keresem.
1: Itt van, anyám.
0: Adod a anyúnak akkor azt a telefont.
1: Jó napot, itt vagyok.
0: Jó napot kívánok. Örülök neki, hogy a kedves kislánya vagy kisfia vette fel a telefont, ugye?
1: Igen.
0: Megvolt nálatok is az anyák napja, gondolom. Megköszöntettek.
1: Igen, nagyon
0: a gyereket.
1: Megható volt. Reggel szedett a kertbe virágot, és énekelt nekem.
0: Ó, de cuki. Nagyon-nagyon aranyos. Hát így kell ezt csinálni. Így kell csinálni. Lenne viszont egy másik kérdésem. Te mit ajándékoznál édesanyádnak, ha nem lennének anyagi korlátok?
1: Igazából a lányomért.
0: Akkor ez az ajándék, amit az SMS-ben olvastam, ez neked szólna, igaz? Ó, mindent értek. Tehát akkor itt van a Disneyland elásva. Most már tudom.
1: Igen.
0: Azért mondjuk el a többi hallgatónak is, hogy mi állt ebben az SMS-ben.
1: Hát a nagy vágyam az lenne, hogy repülővel eljussunk Franciaországba, Disneylandbe.
0: Akkor ezek szerint te még nem repültél soha életedben?
1: Nem, és lányom sem.
0: Egy édesanyának mindig emlékezetes az első repülőút. Mit gondolsz, amikor ott ülnétek egymás mellett a felhők felett is, kislányod először nézne le a magasból, mi lenne az a mondat, amivel megnyugtatnád? Egyáltalán ideges lenne, szerinted?
1: Szerintem nagyon élvezni, és nagyon boldog volna.
0: Akkor képzeljétek el, hogy ott álltok a hatalmas Csipke Rózsika kastély előtt. A repülőnél azért van még fontosabb dolog is. Eláruljam, hogy mi az?
1: Igen.
0: A szeretet. Az bizony sokkal magasabbra emel. Szárnyakat ad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. 5 óra előtt telefon és rádió közelben kellene lenni. Hát, ha rád mosolyog a szerencse.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és további szép napot.
0: Jöhetnek a reklámok, jöhetnek a hírek. Már mindenki csak a fődi sorsolásra vár. A következő órát Teddy Swims igazi mai slágerével kezdjük. Jön a The Door!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongot. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Szobertim Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az édesanyákat ünnepeljük ma, jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel. Mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanya és a kisbaba között.
2: Jövő héten ismét Hungarikum Fesztivál Kecskeméten. A május 8-a és 10-e közötti ingyenes eseményen a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek kerülnek fókuszba. A város főterén számos program várja az érdeklődőket. Néptánc és népzene, gasztronómiai kóstolók, mesterségbemutatók és kézműves vásár is szerepel a kínálatban. A gyerekeket népi játszóház, kisállatsimogató, népmesevetítés is várja. A pénteki ünnepi esmennyitón hirdetik ki, melyik bor viselheti a Kecskemét város bora címet. Szombaton elsősorban a családoké a főszerep, vasárnap pedig a gasztronómia kerül a középpontba. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része a Hungarikum kiállítás lesz, de az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket. Komplex felzárkózási program indul Bács-Kiskun vármegyében. A TOP Plusz keretében megvalósuló projekt a társadalmi hátrányok mérséklését és a szolgáltatási hiányok csökkentését célozza. A program fókuszában a demenciával élők, a fogyatékossággal élők, valamint a szenvedélybetegségektől és a mentális problémáktól veszélyeztetett fiatalok állnak. Olvasható a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. A projekt a tervek szerint ez év szeptemberében indulhat, és 2029 áprilisáig tart majd. A továbbiakban is marad a tiszta, derült idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik néhol a napfényt. Élénk lehet átmenetileg a délies irányú szél, a reggeli 5-7 fokos minimumok után holnap napközben 24-26 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden már több lehet felettünk a felhő, de csapadék továbbra sem várható, élénk délies szél mellett itt Kecskemét környékén 26-28 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Itt a Rádió egy gong. 4 óra múlt 10 perccel. Elérkeztünk a nagy fináléhoz. Kecskeméten, Nagykőrösen és Csongrádon. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok, és elárulom nektek, hogy a stúdióban már vibrál a levegő, a képernyőn pedig vörösen izzik az üzenőfal. Ez az az óra, amiért hétfő óta dolgozunk, amiért puszik millióit küldtétek, és amiért ma minden édesanyja egy kicsit még jobban ragyog. Valószínűleg mostantól mindenki a rádiók mellett ül vagy áll, mert csak percek választanak el minket a nagy sorsolástól. Nem sokára jövök az utolsó pletykával a technika világából, de ami a legizgalmasabb, ebben az órában eldől, ki viszi haza a millió puszi anyának fődíját. Hűtő, klíma, festés, csempe, nyílászárók, több mint 1 millió forint értékű segítség. Valakinek ma örökre megváltozik az élete. Ez már a végjáték, tartsatok velünk is az igazi mai slágerekkel, következik Ray és a Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 gong fél öt lesz 10 perc múlva. Elérkeztünk az utolsó percekhez a nagy sorsolás előtt. Azt mondják, hogy a jövő okos otthonai már nem csak a lámpát kapcsolják le. Fejlesztenek egy olyan rendszert, ami figyeli az idős szülők mozgását a lakásban, és ha valami szokatlan észlel, például túl sokat pihen valaki, vagy elmarad a reggeli rutinja, azonnal értesíti a családot. A technika végre nem csak szórakoztat, hanem tényleg vigyáz azokra, akik a legfontosabbak nekünk. Nem sokára zárul a Millió Puszi akciónk, perceken belül kisorsoljuk a több mint 1 millió forintos fődíjat. Izguljatok velünk, mert most dől el minden. Azt mondják, a szerencse forgandó, de ma valakit biztos, hogy eltalál. Nem sokára jövök az időjárással, és már indítom is David Guetta és OneRepublic igazi mai slágerét. Ez az I Don't Wanna Wait. Let's

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió egy gong mai utolsó meteorológiai jelentése következik. Az este csendes, száraz és felhőtlen lesz. Holnap 28 fokos kánikula közeli állapotra számíthatunk, sok napsütéssel. Kedden megérkeznek a felhők és az erős, néhol viharos szél, de a meleg még tartja magát, 28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Zárásként egy kis biztatás, ha ma ilyen ragyogó a nap, az azt jelenti, hogy a szerencse is lát benneteket. Maradjatok velünk a sorsolásra, következik egy igazi mai sláger, Miley Cyrus és a Flowers. We

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45 lesz 3 perc múlva. Az utolsó útjelentés következik mára. Mielőtt kiderül, neki kié lesz a milliós fődíj. Lássuk, mi a helyzet az aszfalton a hazatérőknek. Az M5-ösön és az M44-esen maradtak a korlátozások. Kecskeméten belül az 5-ösön pedig még mindig tart a közműépítés a 86-os kilométernél. A 405-ösön a hídjavításnál még érdemes figyelni a lámpánál. És végső szóként, holnap reggel ne rutinból induljatok Szeged felé. Az M5-ös Kecskemét délpihenője és lehajtója környéke munkaterület lesz. Készüljetek a kerülőre Kunszállás felé. Nem sokára jövök a sorsolással. Jó utat kívánok! Az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Norma Jean Martin igazi mai slágere indul. Ez az Out of My Head.

0: Igen, tessék, Andrea.
1: Kormos Zsolt vagyok. Szia, Andi.
0: Szervus Zsolt.
1: Szerintem most figyelj, ne szólj egy szót se.
0: Igen?
1: Hallgasd a csendet egy pillanatra. Tudod-e, hogy mi ez?
0: Hát már sejtem.
1: Ez az a pillanat, amikor Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon most mindenki más visszatartja a lélegzetét, és mindenki a te helyedben szeretne lenni.
0: Igen.
1: Bizonyám.
0: Megnyertem.
1: Azért hívlak, mert édesanyád háza hétfőtől már nem lesz ugyanaz, mint eddig. Megnyertétek a milliós fődíjat. Gratulálok.
0: Ó, nagyon köszönöm. Úristen, nagyon örülök.
1: Szerintem most remeg a kezed, és ha jól hallom, a hangod is elment. De próbáld meg elképzelni, holnap reggel felébredsz, és nem csak egy puszit adsz anyudnak, hanem elmondod neki, hogy érkezik a hűtő, a klíma, a festő, a vadi új ablakok, meg az utazás. Szerinted mit fog mondani, mit tud majd mondani?
0: Hát egyelőre még nem merem neki elmondani, de majd ha én magamhoz térek.
1: Jó, akkor egyelőre tartsuk titokban, te térj igen magadhoz. Szerintem már mindent felsoroltam szinte, hogy mi van a nyereményben, melyik az, amelyiknek a legjobban fog örülni, vagy amelyiknek te a legjobban örülsz. Lehet, hogy itt tudtok osztozkodni.
0: Hát mindennek.
1: A mindennek is.
0: Hát a hűtőnek is. Az is óriási ajándék már.
1: Nagyon-nagyon örülök. Nagyon-nagyon örülök. Oké, akkor megyek, kifestem a falat, felszerelem a klímát, mindent megcsinálok, jó?
0: Hát ez még nekem is nagy ajándék, így anyák napjára.
1: Bizonyám, ez mind a kettőtök számára nagy-nagy ajándék, sőt nem csak a kettőtök számára, hanem az egész család számára.
0: Igen, nagyon köszönöm.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép délutánt kívánok, és egy picit nyugodjatok meg. Szia, szia. Hétfő óta puszik milliói érkeztek hozzánk. Köszönjük szépen az üzeneteket, és ne keseredjen el senki, aki ma nem nyert. A jövő héten újabb akcióval és újabb nyereményekkel várunk benneteket. Most érkezik Kuki, én pedig mára elbúcsúzom. Legközelebb, jövő héten pénteken délután találkozunk. Addig is mindenkinek sok energiát kívánok jövő hétre a munkához. Szép estét és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongot. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Szober Team Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitech klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Svíc. Csatlakozz hozzánk.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
6: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
7: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőr munkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Cookie Weekend, benne az After Party Show, Cookie-val.

tartunk Nyíregyházáról egy szuper hétvégét után. Üzenem neki, hogy hálás vagyok neki nagyon, és köszönöm neki a hétvégét, és azt is, hogy betölti az életemben a másik felém szerepét. Köszönöm, a beolvasod, írta nekünk Vivien.

Igen, jó. Ezután kaptam egy képet, szia, M5-ös Szeged felé, írna csípénő után. Hát, mi történik a képen? Landol egy langol, egy kocsi vagy egy terrautó, vigyázzatok, jó? És az egyik SMS itt szól, talán mi fogtok, ti fogtok segíteni. Kérlek, mondjatok be valamit, mi van az M5-esen Budapest fele, a 81-es kilométer könnél, mert hosszú kilométer sor van, állunk. Hát figyelj, hosszú hétvégé volt, szerintem mindenki most jön vissza haza, jó? Szóval türelem, itt vagyok nektek, jó? Még egy

Epi fesztiválra. Május 24-én, azaz pünkös vasárnap, ott lesz rengeteg világszárok, mint a Cyril, Sandfeld, Switch Disco. Mondjam még? Van még. Az összes Radio DJ például. És Accent. Tóth Abigail. És mikor ezt fogtok hallani, ha megszólalnánk, akkor azonnal hívj engem, és ha te vagy a tizedik telefonáló,

fiéd a parosből lépő jegyet, jó? Iszok egy kis vizet, már nem tudok beszélni, tudom? Aki nem kedvene, grász mondják, hogy jöjj, Kuki, mikor te tudtad beszélni, te? Csigazabaró, menjél haza! Ugye, ugye? Tudom, tudom! Ale, loko, loko, itt a rádió egyen! Legyen jó kedve mindenkinek!

0: kettő jegyet, jó? Nem most, nem most, csak 6 és 8 között, jó? Érkezik el újabb Bob Sinclair-nálunk, I Can Wait, ez egy isteni muzsika. Mondanám, minőségi zenét a rádió, mint mindig, holé!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Merci, monsieur!

0: Di telefonálja 0620 311 111-re. Nem sokára újra zenélők érkezik Lady Gaga Abracadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk! A vonal túlsó végén Atka, szia Atka, hello!
2: Hello, szia!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, köszönöm, dolgozok!
1: Dolgozol, kitartás kívánok neked! Na figyelj, kértőtelem Nagy Bogi és Mecke Victoria Remix, a szám címe Jól leszek, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Kinek? Legelőször a vendégeiknek, meg az egész családnak, meg mindenkinek, aki szereti.
1: Rendben, uram, akkor jó munkát kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy velem volt. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, ciao.
1: Hello, hello, szia, szia. Lenok fiúk, nincs mese, elindult a kívánság műsor, de még egyszer hangsúlyozom, tessék nagyon fülönni, mert bármikor fogtok kalani egy pár nemzeti, vagy nemzetközi, tessék, nemzetközi. Közben Krisztián segít, nemzetközi világsztár adásban. Ők lesznek velünk a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, például egy Sheeran Camera Cyril Remix, ez fontos, Cyril Remix, egy Cyril dal, egy Tota Big dal, egy Accent, egy Sam Fed, egy Sweet Disco. Akkor gyorsan hív fel engem a 0620-311-111-re, mondd meg, mit hallottad, kit hallottad, és mondd meg a Rádió 1 szlogen cserébe, paros belépőjegyet adom neked, jó? Érkezik Nat Bogi és Mecke Victoria Remix, a szám címe Jól leszek, ott van benne is, de hoppá, mindent elmondtam, most zenélünk kukikám.

0: Hello! Hello,
1: Kuki, Gizó vagyok.
0: Na mi van, hova tűntél, drága barátom?
1: Dolgozol.
0: Jó van. Meg vagy bocsájtva, vagy valaki mondani, megbocsájtalak téged, jó? Vagy megbocsánom téged, nem mindegy. Már nem tudok beszélni, Gizmo, inkább gyere helyettem műsor vezetni, jó? Na, kételtelem Ray, és a szám címe Where is my husband? Vagy mondtam, where is my husband, igen, kinek szóljon?
1: Neked, családodnak.
0: Köszönjük. Oké. Vigyázz magadra, jó munkát kívánok neked, de valamikor pihenjél, jó, oké?
1: Ciao,
0: tényleg már nem tudok beszélni, inkább zenélünk egy nagyot. Érkezik Ray és a szám címe Where is my husband, itt a rádió, ahol csak igazi ma is leger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Nagyon jó fejleszek veletek, lennök fiúk. Mi úgy érzem, hogy hamarosan játszani fogunk. Igen. Nem most, ne hívj föl most. De figyelj, mutatom 4 másodperc egy dalról. Figyelj. Ha ezt fogod hallani, akkor azonnal csörögj rám a 0620-311-111-re, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 szünepi fesztiválra, jó? Oké, viszont hamarosan érkezik Ed Sheeran, Azizam!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Partner

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjáték

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak egy hónap.
1: Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park.
0: Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Zatok, ugye érzem, hogy valamikor játszani fogunk. Mondtam? Valamikor? Egyszer vagy kétszer? Vagy mi van? Na, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
1: Végtelen sokszor játszó Viktor vagyok, de...
0: Szerbusz, Viktor! Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, szuperül. Jó idő van.
0: Á, ez biztos.
1: Ideális egy kis kertészethez, már így a nap végén.
0: Hát igen. És hogy valaki segítsen neked, mit szeretnéd hallgatni itt a rádió egyén?
1: Elfáradtam, unom a húst, valami vegán Lilit.
0: Nem vegán, hanem regán. De jó, ez jó, tetszett, jó van, és kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki a kertet gondozza. Vagyunk itt jó páran.
0: Rendben, uram, köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, ciao.
1: Szia.
0: Regán Lili érkezik nálunk, Chris Willis-el együtt, a szám címe Blue Heart.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, nagyon sokan telefonálnak, nem tudom, hogy miért, de van egy kis sejtésem. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Hello, hello!
2: Balázs vagyok.
1: Szebusz Balázs, hol a telefonálsz, melyik városból?
2: Sopronból.
1: Sopron, ott vagy nem messze az osztrák határ, ugye?
2: Igen.
1: Igen. Jól tett a napod, jó volt mindent?
2: Igen, nagyon.
1: Na figyelj!
2: Fantasztikus,
1: na ez egy jó ezt hallani. Azért hívtál engem, mert gondolom, te hallottad valamit, vagy valakit, ugye?
2: Igen, hallottam. Samfed Strongen szólt.
1: Igen? És azt mondom, hogy 10. telefonon vagy, akkor egy szlogent kellene, hogy halljam. Gyerünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Ura! Jaj, de jó kuki!
1: Na, kivel fogsz jönni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó van, oké. Az a keresem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó? Ne tedd le, jó?
2: Jó, rendben van.
1: Na, hallottátok, lennök fiúk, lehet nyerni nálunk. Most viszont zenélünk egyet, nem sokkal érkezik Lo és a szem címe Get Lucky, de higgyetek nekem, van egy érzésem, hogy hamarosan újra játszunk. Ha? Nekem erős az accentusom. Szóval accentus, accent. Fú, de segítettem. De nem sokkal a Lo érkezik.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
2: Megnéztük ezt a Nord nevezetű luxushajót. Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello Botont, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
2: Nincs az első 10-ben, aha.
5: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
2: Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imán egyfajta verseny?
5: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tikfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
2: Mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
5: Például a víztartályában 100 ezer liter friss ízférel, a sima olajtankjében nem sok, egy 465 ezer dollár.
2: 465 ezer egy teli, tehát fél millió dollár,
5: igen,
2: egy teli tank.
5: Igen. Aha. Igen, igen.
2: Tehát azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 szokták, millió forint.
5: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyaszt.
6: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, az első a listán, az mennyibe kerül?
2: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
5: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
2: Az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
5: A leghosszabb hajó az egy arab sejké, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igazság, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek.
2: Ugye, 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi a kikötői díj per nap.
5: 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell kicsengetni minden évben, hogy el akarjátok tartani. Egy átlag költség. Tehát 50 millió dollárt még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
7: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió 1.
4: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi mai sláger.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó vége most ki, ez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Huna.
1: Tessék?
2: Huna.
1: Huna, jó, oké. Oké. Kérted tőlem, Accent, kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Luike, egy másik francia, aki él a Vasodban, Sajó-Szentpéteren.
1: Ja, értem, te francia vagy?
2: Ja, hát, sajnos, igen.
1: Miért sajnos? T'es français, c'est vrai, t'es français, tu viens d'où?
2: Ouais, je suis français, moi je suis de Normandie.
1: De Normandie, d'où?
2: Je suis de Normandie et je vis dans le Borchaud.
1: Ah, c'est cool.
2: Entre Tiszalovaros et Miskolc.
1: Na, és most kicsi óra beszélünk magyarul. Melyik városból, Normandiából?
2: Bayeux.
1: Bayeux, oké. Na, akkor sok sikert neked Magyarországon, te jobban beszélsz magyarul, mint én, és kivárok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Megpróbálunk, igen, jaj.
1: Jó van, ciao, ciao,
2: szia, Kuki.
1: Hello, hello, ciao, ciao. Ah, furcsa volt. Érkezik Accent, mit mondtam? Érkezik Accent, don't leave. Uha, nagyok fiúk, tudjátok, mit kell csinálni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos.

0: and Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a vonal túlsó végén, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Én Zoltán vagyok, szia Kuki!
1: Szia Zoltán, melyik városból?
2: Budapest,
1: hol telt a napod?
2: Nekem jó, köszönöm.
1: Na, miért hívtál engem? Mondjad csak!
2: Már most hallom a beszémtől a Don't Leave.
1: Ez tényleg? Ez megy? Ez ment? Igen, igen?
2: Jó. Igen, az megy, igen.
1: Jó, oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlögen?
2: Igen. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De most mérges vagy? Vagy fáj valamit? Vagy boldog vagy?
2: Boldog, igen.
1: Boldog? Itt szoktál örülni, hogy ez mint egy fájdalom lenne. Jó van. Kivel fogsz jönni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel, Andival.
1: Andival. Jó van. Azzal keresem a neted le, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok. Okay, ne tedd le most, jó?
2: Valahol.
1: Oké, okay, ne tedd le. Most zenélünk egy nagyot, érkezik. Ó, de jó lesz. De sokan szeretik, nem csodálom. Jön a legújabb Camarade, és a szám címe Huge Yourself, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kiért tőlem, Loi, get lucky, de ki az aki? Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Jó napot, Dorina vagyok.
1: Dorina, mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm, most jövünk az a meccsre, és az egyik csapattársunknak szeretnénk üzenni, aki ma nem tudott eljönni.
1: A mit szeretnéd neki üzenni akkor?
2: Hát a zenét szeretnénk neki küldeni Pankának.
1: Jó, és mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Hát, hogy reméljük, hogy a következő meccsre el tud jönni.
1: Jó, oké. Mi is ezt kívánunk, sok sikert nektek, sporttól ez egy jó dolog, vigyázz magadra, jó utat kívánok neked, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello! Érkezik Loi, get lucky, a Rádió Egyen most!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, sokan jönnek is, az egyik üzenek itt szól. Szia, Kuki, a következő számot férjemnek és kisfiamnak, Daninak küldöm. Üzenem nekik, hogy ne veszekedjenek a vacsoránál. Köszi, Hajni. Az biztos, nem szabad veszekedni, jó? Csak az a jó kis szeretet és nyugalom. Érkezik előbb a Bradalton, Blood Running itt a Rádió Egyen.

17 órakor, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vigyázzatok, holnap is folytatódik a játék, paros belépőjegyet lehet nyerni, bizony a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, jó, oké, oké, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, ma este 9-el US Gary, kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbar S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
1: Megnéztük ezt a Nord nevezetű luxushajót. Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello Botont, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
1: Nincs az első 10-ben, aha.
4: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
1: Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imán egyfajta verseny?
4: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tikfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
1: Mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
4: Például a víztartályában 100 ezer liter friss ízférel, a sima olajtankjében nem sok, egy 465 ezer dollár.
1: 465 ezer egy teli, tehát fél millió dollár egy teli tank.
4: Igen. Aha. Igen, igen.
1: Tehát azt mondjuk azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 szokták, millió forint.
4: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyaszt.
5: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, az első a listán, az mennyibe kerül?
1: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója. Nem ő a legnagyobb?
4: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
1: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
4: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igaz, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek.
1: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi a kikötői díj per nap.
4: 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell kicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. Egy átlag költség. Tehát 50 millió dollárt mi minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Innentől kezdve kettecskén, vagyis 2D-ben a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila.
9: Mert ugye a Hanvai még mindig Marrakesbe, de hétfő este, amikor én fogok mixelni majd itt a Rádió egyen, akkor természetesen itt lesz. Én is köszönök mindenkit nagy szeretettel, este 9-ig tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
8: Kezdünk is még hozzá Ed Sheeran dalával, a Camera Bissensia mixével indítjuk a ma estét, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, adrén színnölő diszkosita, Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, Hambai PG még távol, de hétfő már jön, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Ezt a héten már harmadszor játszom, hétfőn debütált egyébként itt a Rádió 1-en. Valamikor a 70-es években a First Choice nevezetű banda csinálta Let No Man Put Us Under, és ebből vette ki annak idején a 90-es évek elején a Brothers in Rhythm, a Such a Good Feeling short, illetve egy rövid részletet a dalból, így lett aztán hatalmas house sláger a 90-es évek elején, ahogy azt mondtam, talán 91-ben. Ezúttal a 2026-os Bisson Show Mix érkezik itt a Rádió 1-en a Diszkos Hitben, az igazi mai slágerek között.

0: Mocskos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban DJ Junior. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Irmák, Tímeák, Alexanderek, Antonellák, Fülöpök, Seherezádék és Violetták, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Fényes Zoli, Paolo Dama, Hamburger György, Takács Andi, Petro Péter, Szalem Hilál és Mészáros Enikő. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Andit is csokoltatom, és ezen kívül a Szalem barátomat is, mert hogy Ománból származik, ugye, és nagyon sok bulit csináltunk még anno régen együtt itt Magyarországon, amikor itt élt. Rádió születésnapi fesztivál, nem elfelejteni, fókuszban van ez a program, Cyrille Szemfelder és a Switch Discoval. Május 24-én ugye érkezünk a Budapest Parkba, pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, a diszkosi csapata is ott lesz a nagy színpadon, aztán külön-külön is játszunk a Classic Stage-en majd diszkosítás kedvenceket, és ott fogjuk bemutatni a vadonatúj diszkosi dalt.
0: Most azonban egy kis Coachella feeling, méghozzá Mobival, ez a Natural Blues 2026-os Piss & Chill mixe, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió Egyes Show, a Diszkosit Rádió Show, immáron itt vagyunk 20 éve veletek, és minden este 8 és 9 között találkozhatunk itt a Rádió Egyen, az összes frekvencián, FM-en, weben, applikáción keresztül is, és az adások is visszahallgathatók, hogyha valaki nem kapja el élőben. Van egy Diszkosit YouTube csatornánk, adások csatorna, ezt keressétek. Szerintem visszamenőleg több évre megtalálható az összes mix, amelyet hárman követtünk el, külön-külön természetesen, de van olyan is, ami születésnapi, és ugye együtt csináltuk, úgyhogy menjetek fel a csatornára, valamint van a Diszkosit YouTube csatorna, ott pedig az összes klip és remix diszkosítás megtalálható.
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúrra, ahol Diszkosit Legends lesz. Szombaton pedig Kiskóalason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a Volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig jöhet Marshall Jefferson és Tim Sanders közöse. Ez nem biztos, hogy a gyerekek, egyszerűen csak jó house, tech house zene. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: Balaton, és aztán 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban a diszkosi csapat a nagy színpadon játszik, valószínűleg én műsort is fogok vezetni, de ezt majd még levívjuk a USA, és aztán utána, egyesével a Classic Stage-en játszuk a ránk jellemző igazi kedvenceket.
1: 31-én pedig még lesz egy diszkosites meet and greet and eat. Diszkosit pizza lesz, világbajnoki második helyzet pizza készítő kreálta meg a vadonatúj diszkosit pizzát, mi is nagyon várjuk ezt, hogy milyen lesz, és hogyha eljöttök, akkor ti is megtudhatjátok az első 150 vendéget, ráadásul meghívjuk egy diszkosit pizza szeletre, és 3 órát fogunk zenélni, úgyhogy laza lesz ez a kora esti délutáni vasárnapi program, tartsatok velünk, és ha már mondtad, hogy 8-án diszkosit lesz, ugye Mezőtúron, másnap 9-én én is játszom, és ráadásul ezek szerint 2/3 diszkosit lesz, mert hogy Kiskunhalason én is játszom ezen a bizonyos városi rendezvényen.
0: Most pedig megyünk tovább Novák Lénárt kedvencével, ez a Dusty Strings, valamint a Chrome, Grease and Steel a Beats & Chill Mixben itt a diszkositben.

0: Ez volt a Diszkosit Radio Show, itt a Rádió Egyen, DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, ott vannak a remixek, töltsétek le, hallgassátok, szeressétek, valamint én holnap este, azaz hétfőn mixelek itt a Rádió Egyen, valószínűleg addigra visszatér Hanvai Pizs is, és jövő pénteken Mezőtúron lesz Diszkosit, ezen kívül én szombaton Kiskunhalason játszom a városi rendezvényen, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Én is ott játszom majd, tehát Mezőtúr, és aztán Kiskunhalas, majd szombaton később volt egyszer egy Egoist Németi Pistivel Debrecenben, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, búcsúzunk méghozzá azzal, hogy pátintünk, mert hogy irány Miami, itt a Rádió Egyen, az igazi ma is lágerek között, a Bison Shell

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Hello mindenkinek! Wilcox indítja a vasárnapi különkiadásunkat. Kezdjük el!
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Kashmir és a White Ride. Itt a rádió egyen, a World is Mine Radio.

0: szeretjük egymás dalait, Wilcox setjében most éppen Pulmex jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a rádió1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Rádiósóban. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van, Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött. Nagyon sok friss megjelenést tartogatunk nektek este 10 után is. Sőt, lesznek igazán extra zenék, amik nem szólnak sehol máshol, csak itt nálunk. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: korábban minél több virsit a Master Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, vasárnap sincs megállás, indul a második kör Wilcox-szal. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit a második órában is. Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal, olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypaton, és tőle az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Szóval itt mellettem 11 Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Wilcox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a World is My Radio Show, a Rádió Egyenlő.

0: www.radio1.hu-n. Nabil Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Future és a Yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt, Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Ára. Ő lesz az egyik nemzetközi szupersztár fellépő. Wilcox, neked milyen lesz a jövő hét?
1: A következő héten pénteken Szegeden találkozhattok velem, és természetesen a World is My Radio Show-ba itt a Rádió 1-en.
0: Csáó, jó pihenést addig is, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Sidepiece slágere, a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Kashmir és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál, mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje, az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kellemes éjszakát mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és hát a hétvége után, de legalább egy hosszú hétvége után indítunk szépen lassan majd a mai napon egy újabb munkahelyet. Na, viszont én indítok egy újabb igazi mai slágert, sőt, az egész éjszaka ezt csinálom megállás nélkül, ő Benson Boone, és a Beautiful Things, amit hozok tőle. For

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, pedig Ed Sheeran, aki az utóbbi időben egyre több időt tölt az Egyesült Államokban, és ha már ott van, akkor egyre többször összefügg Martin Garrix-el is régi cimborájával. Hát még innen egy picit tovább kell utazni, Angliából nézve is, hogyha Ausztráliába akarunk jutni, ahonnan Cyril, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájához, érkezik hozzánk. Május 24, a rádió egy születésnapi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Cristiano Ronaldo pedig az 1000-hez közelít. Gólok tekintetében a pályafutása 970. gólját szerezte ugyanis a múlt héten, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, amelyet az Al Ahlival vívott, és egyébként 2-0-ra nyertek meg. Na, a lényeg az, hogy akárhogy számoljuk, ez már csak 30 gólra van az 1000-től, ami egy elképesztő álomhatár lenne. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről, és arról is, hogy maga Cristiano Ronaldo sokszor nyilatkozott, szeretné elérni ezt az 1000-es határt. Na, mi pedig pörgünk tovább már is egy újabb igazi mai slágerrel, Loi Get Lucky, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pontosan egy hét múlva a rócsóra indulnak. Május 11, hétfő Győr, Széchenyi tér az állomás, aztán kedden Sopron várkerület, szerdán Szombathely, csütörtökön a Dunaújvárosi Városháza tér, pénteken pedig Debrecen következik. Minden egyes állomás délutáni rócsó állomás 5-től 8-ig, de a helyszín már 4-kor indul még hozzá. Rádió 1 Live Mix-el élőben a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ez meg egy újdonság közben Joel Corey-tól, imádjuk, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig David Guetta jön, aki az idén nyár nagy részét, különösen a péntekeket Ibizán tölti, akkor tartott bulit. Ez meg az I Don't Wanna Wait tőle.

Rádió E, csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék Vadiú játéka, nagy takarítás, elképesztő nyereményekért. Ez a hét sem tehet játék nélkül Balázséknál, és meg az óra sem telhet igazi mai slágerek nélkül. Egymás után indítom a jobbnál jobbakat, most például Kamrádot választottam, ez a Feel Alive, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Hypaton és egy vadi új, amit indítok, a fiatal DJ pedig idén megint nagyot ugrik a karrierjében. Tomorrowland felkérés, David Guettától felkérés, ibizai koncertturnéra, és emellett lesz egy másik nagy őszi Egyesült Államokbeli fellépés sorozata is, szóval rengeteget fog melózni. És hogy milyen az újdonság tőle? Ezt már is mutatom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.